A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Harcos Bálint, Dorka és az elgurult gomb. Dorkának volt egy babája, akit úgy hívott, hogy Györgyi baba. Együtt laktak anyuval és apuval egy ózsdi házban, a legfelső emeleten. Sőt, nem is a legfelsőn, hanem még annál is följebb a padláson. Dorkáék lakását ugyanis az öreg ház padlásából alakították ki, ahol csak ők laktak, senki más. A harmadik emeletről egy eldugott lépcső vitt föl a lakáshoz, amely olyan magasan bújt meg, hogy galambok és cinkék röpültek az ablakok párkányára, és a szobákba mindig besütött a nap. Dorkának is volt saját szobája, ahonnan egy kerek ablak nézett le az utcára és a fák tetejére. Györgyi baba volt Dorka legjobb barátja. Anyu varratta külön neki Irén néninél, a bogaras varrónőnél. És Dorka vigyázott is rá nagyon. Mindenhová magával vitte, még az óvodába, sőt, az ágyába is. A babának vörös haja volt, zöld ruhát hordott, és a ruháján volt egy kis ezüstkék gomb. De nem akármilyen gomb volt ez. Ha Dorka este lefekvéskor megcsavarta, akkor Györgyi baba elaludt. Ha pedig megcsavarta reggel, akkor fölébredt. Ám az egyik este különös dolog történt. Mindketten ágyban voltak már, apu elmondta a mesét, puszit adott és leoltotta a villanyt. Dorka félig már aludt, de még odasuttogta Györgyinek jó éjszakát, és nyúlt a gombért, hogy megcsavarja, de a gomb nem volt sehol. Dorka végig tapogatta a ruhát, és ráébredt, hogy a gomb leszakadt, így most nem tudja megcsavarni. Györgyi pedig nem tud elaludni. A baba álmos szemekkel nézett rá. Megkeressük, jó? Súgta Dorka. Végig simította a takarót, a párnát, a lepedőt, de nem találta. Aztán fölkapcsolta a villanyt. Benézett az ágy alá, a szék mögé, a játékok közé, de sehol semmi. Dorka rájött, hogy a gomb nem itt veszett el a szobában. Fölnyalábolt a Györgyit, és kimerészkedett az előszobába, aztán a konyhába, aztán a fürdőszobába és a vécébe. Végül halkan, nehogy felébresszen bárkit is, belopakodott anyuék szobájába. Ám a gombot sehol nem találta meg.
2: Hol lehet? Súgta tétován. Hisz amikor elindultunk az oviból, még megvolt. Szóval, hűha, akkor tudom, hol veszett el. Az utcán.
1: Györgyi csüggetten nézett rá, majdnem leragadt a szeme. De mégsem tudott elaludni.
2: Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk,
1: döntött Dorka. Magához ölelte a babát, és kisurrant a lakásból, leszaladt mezitlába lépcsőn, és már kint is voltak az utcán. Dorka belebámult a sötétbe. Még sosem járt ilyen későn itt, főleg nem egyedül. Meleg tavaszi este volt, tehát nem fázott, de a fák lombjai feketén ingadoztak, és csak távol lehetett látni pár embert. Ám Dorka nagy levegőt vett, és elindultak. Először balra fordultak, aztán jobbra. Majd egy hosszú utcán kellett végigmenniük. Menet közben végig a járdát és a házfalak tövét figyelték, hát ha meglátják a gombot, de az nem került elő. Végül kiértek egy lombos fákkal teli parkba. Dorka nagyon szerette ezt a parkot, most viszont furcsa volt, tele sötét, ingó árnyékokkal.
2: Jaj, ne félj, Györgyi! Szorította magához a babát. Mindjárt megtaláljuk, és aludhatsz.
1: Ám hiába néztek itt is körbe, kukkantottak be a bokrok alá, nem találtak semmit. Már éppen tovább mentek volna, amikor Dorka észrevette, hogy egy fatövében, a fűben megcsillan valami.
2: Ott van a gombunk, megvan!
1: Mutatott előre, és nevetve futni kezdett a megcsillanó pont felé. De még a táv felénél sem jártak, amikor fentről lecsapott egy sötét árny, fölkapta a csillanó valamit, és visszaszállt vele föl a fára.
2: Hé, az a mi gombunk!
1: Szaladt oda Dorka,
2: add vissza!
1: Dorka odaért a fa alá, és fölnézett a falombjára. És akkor meglátta, hogy az árny egy nagy fekete holló. Ám Dorka nem ijedt meg.
2: Na várj csak, szólt fölfelé. Györgyi, öleld át a nyakamat!
1: A baba Dorka nyakába csimpaszkodott, ő pedig fölmászott a holló után jó magasra. Rögtön rá is lelt a madárra, ott állt a fészkében és Dorkára bámult.
2: Kérjük vissza a gombunkat, mondta dühösen a kislány. Györgyi nem tud elaludni nélküle. A holló félszegen pislogott.
3: Milyen gombot? Itt nincs semmiféle gomb.
2: Hát akkor az micsoda?
1: Bökött Dorka a megcsillanó tárgyát.

0: De, tétovázott Dorka, mi értelme van annak, hogy aszcitő? A holló visszavágott.
1: És annak mi értelme van, hogy Dorka?
0: Ez igaz, bólintott a kislány. Ne haragudj, tudod, egy kicsit bosszús vagyok.
1: Mert a babádnak elveszett egy gombja, nézett a holló.
0: Igen, biccentett Dorka, de ez egy különleges gomb, mert Györgyi csak úgy tud elaludni, meg fölébredni, ha én azt megcsavarom itt. És Dorka rámutatott a gomb helyére.
1: És eredetileg kivarta oda?
0: Vislatta aszcitő.
2: Hát, aki Györgyit készítette, Irén néni a varrónő.
0: A holló elképett.
1: Muk Irén? A Cibere utcából? Hisz én őt ismerem.
0: Rezgette meg a szárnyait, majd Dorkára merett.
1: De ha nincs meg a gombotok, akkor miért nem mész el ő hozzá? Hisz ő varta, neki biztosan van egy ugyanolyan gombja, és azt ugyanúgy föl tudná varni a babádra.
2: Ez is igaz, hökkent meg Dorka. Csak nem tudom, hol lakik, és azt sem, hogy hogyan mászom le innen.
0: Dorka lenézett a falombjából. Eddig nem is vette észre, hogy milyen magasra mászott, és most megijedt.
1: Majd én elviszlek titeket oda, tárta ki a szárnyait a holló. Üljetek a hátamra!
0: Dorka csak most látta meg, hogy aszcitő milyen hatalmas. Akkora volt, mintha ő maga lenne a falombja. A szél zúgott, Dorka Györgyit ölelve fölmászott a madár két szárnya közé, odasugta a babának, hogy kapaszkodj, majd így szólt. Indulhatunk! És aszcitő hus! Fölrepült a levegőbe. Dorka nem sokat látott, csak ide-oda ingó árnyakat és a lámpák fényeit. A holló először magasra szárnyalt, aztán jobbra fordult, majd lejjebb ereszkedett, és Dorka látta, hogy nagy házak ablakai mellett suhannak el, és némelyikben még ég a villany, de többségük mögött már alszanak az emberek. Aszcitő még lejjebb ereszkedett, majd fékezni kezdett végül, leszállt egy sötét terecskén.
1: Megérkeztünk, rázta meg a tollát. Az ott Irén néni boltja, látod?
0: És a csőrével egy kis üzletre bökött, amelyben halvány fény égett.
2: Látom, mászott le Dorka. És ez a néni még ébren van ilyenkor?
1: Igen, ő nagyon keveset alszik. Éjjel-nappal csak var és var, babákat, ruhákat, kis bútorhúzatokat, tudod, elég bogaras, szóval vigyázz vele.
2: Köszönöm, aszcitő, hogy elhoztál, simogatta meg Dorka a hollót. Igazi barát vagy.
0: Aszcitő lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a kislány simogassa.
1: De kérlek, ne áruld el Mukirénnek, hogy én hoztalak el ide, mondta. Tudod, néha elcsentem tőle egy-két gyűszűt meg tűt, mert úgy csillogtak, és ezért mérges rám.
0: Rendben van, bólintott Dorka, nem árulom el, de most már be kell mennem, mert Györgyi nagyon álmos.
1: Értem, viszlát!
0: Verdesett a szárnyaival aszcitő.
1: Légy ügyes!
0: És visszaszállt a levegőbe. Dorka és Györgyi egy ideig még integettek utána, majd odasétáltak a bolthoz. Az üzlet fölött egy tábla lógott. Muk, Irén, varrónő és babakészítő. Dorka megint vett egy mély levegőt, és beléptek. Egy szűk helyiségbe érkeztek meg. A kisbolt zsúfolásig volt tömve ruhakupacokkal, fonalgombolyagokkal, szövetbálákkal, a mennyezetről pedig kész és félkész babák lógtak lefelé, egyenesen az ember arcába, amelyeknek sűrűjében Dorkának úgy kellett utat nyitnia a kezével, hogy lásson is valamit. De így sem látott senkit.
2: Jó estét, mondta bizonytalanul, és előrébb lépett.
1: Töröljetek lábat!
0: Recsent rájuk egy hang az üzlet végéből. De Dorka továbbra sem látott senkit.
2: Bocsánat,
0: mondta, és visszalépve megtörölte a lábát.
1: Ezek a mai kölykök, azt sem tudják, mi az illem!
0: Zsörtölődött a hang, majd egyszer csak a bábukat félre söpörve előcsoszogott egy apró nénike. Muk Irén, a varrónő. A kezében egy babát vitt egy asztalhoz, és föl sem nézett.
1: Lábat sem törölnek, be sem mutatkoznak, morgott tovább.
2: Dorka zavarba jött. Elnézést, én Dorka vagyok.
1: Tudom, ki vagy,
2: csoszogott a néni, és továbbra sem nézett föl.
1: Megismertelek róla.
2: És hirtelen Györgyi babára bökött. Györgyi ilyetten bújt a kislány mögé.
1: Mit bújsz el, te buta? Hunyorított a néni, hiszen én készítettelek.
2: Dorka bátorítóan megsimogatta a babáját.
1: Na, és miért jöttetek? Hessentett Mukkirén. Kivele, mert nincs sok időm.
2: Hát, mutatta Dorka a babaruháját, Györgyinek leszakadt itt a gombja, és most nem tudom elaltatni. A varrónő kézbe vette a babát, és ide-oda forgatva megvizsgálta.
1: Az altató ébresztő gomb, morogta. Biztos túl erősen csavargattad.
2: Igazából azért jöttem, hogy nem tetszene tudni felvarni rá egy ugyanolyat, mert nagyon késő van, és Györgyi nem tud elaludni.
3: Muk Irén megnyomkodta kissé a gomb helyét, majd hümmögve kotorászni kezdett egy szekrényben.
1: Nagy a gond. Elgurult a kicsi gomb.
3: Dönökte, majd nyögve előhúzott egy óriási vázát, amely dugig volt gombokkal. Rogyadozó térdekkel egy asztalkára helyezte, majd surr, kiborította az egészet.
2: Dorkának tátva maradt a szája, mintha egy ezerszínű folyam ömlött volna ki eléje, zöld és arany, rózsaszín és azúr, lila és piros gombokat görgetve magával. Volt köztük domború, lyukas, lapos és duruzmás, csillámló és fakó, kerek és szögletes, voltak ott csontgombok, fagombok, kőgombok, fémgombok, műanyaggombok, sőt, még üveggombok is.
3: Muk Irén ujjai szélsebesen matadtak közöttük, forgatták, fölcsippentették, majd eldobták őket, végül a néni hopp, kiemelt egyet közülük, és így szólt.
1: Na, itt is van.
3: Az új gomb megszólalásig olyan volt, mint amelyik elveszett. A varrónő már is tűt és cérnát kapott elő, és villámgyorsan fölvarta Györgyire.
1: Látod? Mutatta közben Dorkának. Befűzöd a tűbe, aztán előbb alulról szúrsz, aztán felülről, aztán megint alulról és megint fölülről. Végül itt alul ráhurkolod, megcsavazod, és kész.
3: Dorka feszülten figyelte, majd föllélegzett és karjába vette a babáját.
2: Végre, Györgyi, most már aludhatsz. Szép álmokat!
3: És megcsavarta a gombot. Györgyi hálásan, várakozva pislogott rá, és nem történt semmi. Az új gomb nem altatta el a babát. Györgyi kimerülten nézett Dorkára.
1: Muk Irén a fejét csóválta, majd így szólt. Ekkor nincs mese. Találd meg az eredetit, és ha megvan, valami erősebbel vard vissza, tette hozzá morogva.
2: Jó, de hol keressem? Sóhajtott Dorka.
1: Hol, hol?
3: Dobálta arrébb puffogva a szövet bálákat a varrónő.
1: Azt neked kell tudni, hisz miért nem szoktak elaludni a gyerekek? Na, miért? Mert félnek valamitől, és azt a valamit le kell győzniük. Na!
2: Dorka eltátotta a száját. Legyőzniük? De hogyan?
1: Hogyan, hogyan? Sémbelt a néni. Úgy, hogy megtalálják benne, amit keresnek.
2: A félelmükben?
1: Abban, abban!
3: Kezdte el kifelé taszigálni a varrónő Dorkát, de aztán lopva megcirógatta.
1: Na, törd a fejed! Ki az, akitől a legjobban félsz?
3: Dorka már a bolt ajtajában állt, de most eltöprengett. Majd azt mondta.
2: Az oroszlántól, a szobortól, ami egy téren áll közel hozzánk.
1: Akkor nála van, keresd meg!
3: Hunyorintott a néni.
1: Csak bátran!
3: Muk Irén becsukta utánok az ajtót, Dorka és Györgyi pedig újra az utcán találták magukat.
2: Az oroszlán egy kis téren egy talapzaton állt, és hiába volt csupán egy szobor, Dorka nagyon félt tőle. Még látni sem szerette, ezért ha anyuval vagy apuval épp átkelt a téren,
0: akkor ő inkább kikerülte, és átment a túloldalra. Most azonban pont a szobor felé indult el Györgyivel. Az éjszaka talán még sötétebb volt, csak néhány lámpa fénye pislákolt itt-ott. Szűk utcákon vágtak keresztül, sarkokon fordultak be, végül kiértek a térre. És a közepén ott állt az oroszlán. Az izmai megfeszültek. A mellső mancsaival föllépett egy sziklára, a farkát hátra csapta, és a szájával vicsorgott. Dorkát rossz érzés fogta el, de aztán Györgyire pillantott, és oda sétált az oroszlánhoz. Az mereven, villogó szemmel nézett előre. Dorka óvatosan a szobrot végig szemmel tartva keresgélni kezdett körülötte, de nem találta a gombot sehol. A kis tér szinte üres volt, csak a távolban ácsorgott néhány járókelő. Dorka lábújhegyre állt, hogy megnézze a talapzatot is, és ekkor kisi hátrébb megvillant valami. A kislány először azt hitte, csak az egyik lámpa fénye villant a szemébe, de aztán jobban megnézte, és mit látott meg? A gombot! Ott billegett az oroszlán farkahegyén. Dorka megörült, ám rögtön meg is rémült, hiszen akkor föl kell másznia az oroszlánhoz. Milyen dühösen néz, és hogy vicsorog! Dorka szinte megdermett a félelemtől, mégis elkezdett fölmászni a talapzatra. Följebb merészkedett, aztán még följebb. És ekkor már szorosan ott állt az oroszlán mellett. Dorka fölemelte a kezeit, és úgy óvakodott végig a talapzaton, nehogy hozzáérjen az oroszlán oldalához. Oda arra szólt a farkához, lábújhegyre állt, és lassan, nagyon lassan kinyújtotta az ujjait a gomb felé. Még a lélegzetét is visszafojtotta. A keze közeledett a gombhoz, közeledett és közeledett. Már-már elérte, amikor az oroszlán megmozdult. Rázta meg magát. Dorka villámgyorsan leugrott a földre, de nem futott el. Az oroszlán kinyújtotta a karmait, összecsattintotta a fogait, és a kislány felé fordult. Dorka magához szorította Györgyit, de nem tágított. A nagymacska lelépett a szikláról, a mancsaival nyúlkálni kezdett, és ekkor Dorka rájött, hogy az oroszlán csak nyújtózik. A kislányra nézett. Szia, Dorka! Dorka elámult. Te tudod a nevemet?
4: Persze, hogy tudom. Ásított az oroszlán. Régóta ismerlek. Minden reggel és délután átjössz itt a téren, csak sajnos, vakarta meg a fülét, mindig kikerülsz engem, és átmész a túloldalra.
0: Igen, meg félek tőled, mondta Dorka.
4: Azt is tudom, bólintott az oroszlán. Pedig én szívesen lennék a barátod.
0: Tényleg? Lepődött meg Dorka. Akkor miért nem szóltál eddig?
1: Miért, miért? Mert csak akkor tudok megelevenedni, ha nem lát senki. Kivéve, ha te látsz meg, huppant le a földre. Most is csak azért tudtam életre kelni, mert már késő este van, és mert végre onnan is elment az a pár ember.
0: És orrával a tér távoli sarka felé bökött. És a gombunk, jutott Dorka eszébe, az hogy került hozzád?
1: Úgy, hogy megtaláltam, vidult fel az oroszlán, vagyis megláttam, amikor elvesztetted. Délután ugyanis itt jöttetek át a téren, és egyszer csak azt láttam, hogy kling, leesik a babádról a gomb, de ti tovább mentek. És a gomb ott hevert magában, én pedig, amint megtudtam elevenedni, odaszaladtam, magamhoz vettem, és már rohantam is vissza, mert egy szobor sosem hagyhatja el a talapzatát, szóval vigyáztam rá neked.
0: És miért a farkat hegyére tűzted? Nevette el magát Dorka.
1: Hát, mert a mancsaimon állnom kell, húzta ki magát az oroszlán. A farkambojtja viszont szépen tartja a gombot, mert olyan erős ott a szőröm, látod?
2: Olyan erős? A szőröd? Torpant meg Dorka. De hisz a varrónő épp ezt mondta, hogy a gombot majd erősebb cérnával kell visszavarni.
1: Ó, akkor parancsolj!
2: Nyújtotta oda a farka végét az oroszlán.
1: A gomb és egy szőrszál! Húzd ki nyugodtan!
2: Dorka elvette a gombot, és kirántott egy szőrszálat a nagymacska bojtos farkából. Az oroszlán föl sem sziszent. Köszönöm! Ölelte át Dorka anyakát, bár alig érte át a karjával. Nélküled elveszett volna a gomb, és Györgyi soha többé nem tudna elaludni. És én sem.
1: Jó, de most már siessetek,
2: furta oda hozzá Busa fejét az oroszlán.
1: Szörnyen késő van.
2: Dorka megsimogatta a nagymacska füleit. Soha többé nem megyek át a túloldalra, súgta neki, és örökké barátok leszünk. Az oroszlán morrantott egyet, majd visszaugrott a talpazatra, Dorka pedig Györgyivel együtt hazaszaladt. Visszasurrantak a lakásba, ahol anyu és apu mélyen aludtak. Dorka előcsempészett egy tűt a konyhaasztal fiókjából, majd Györgyivel bebújtak az ágyukba. Dorka befűzte a tűbe az oroszlán szőrszálát, és ahogy Muk Iréntől látta, finom öltésekkel visszavarta a gombot Györgyi ruhájára. Miután befejezte, megsimogatta a babát. Azt súgta neki.
5: Most már aludhatunk.
2: Megcsavarta a gombot, és mintha az egész utazásuk meg sem történt volna, mind a ketten

Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Nilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek egy verset. Kormos István, almafa. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány elaluszik alatta. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány mit álmodhat alatta?
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.

0: Hans Christian Andersen, a Teáskanna. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélhet az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó, meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, és éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, és elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, és ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! És nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, s az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, és én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A virág nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, és ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
0: A Teáskanna című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Dobpergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Szamár bőr királyfi. Élt egyszer egy jóságos király és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek hiányzott a királyi párnak. Búsultak is emiatt szüntelen, a királyné napjában többször emlegette, bár csak lenne egy gyermeke. Aztán egy napon rájuk mosolygott a szerencse, s végre gyermekük született. De a pár megrémült, mikor meglátta, hiszen szamár alakja volt a kisbabának. A királynő legszívesebben elűzte volna, de az öreg király a következőt mondta. Mégiscsak az én fiam. Legyen ember vagy szamár, ha felnő, övé lesz a trón, s az egész ország. Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, s elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett. Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni. De a csacsi kitartó volt, s addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, s meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához. Engedd be azt a páratlan zenészt, hadd vigadjon a nép! Parancsolta a király, s már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. A nevetéstől majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat. Folytatódott aztán a jókedv, mikor a csacsi úgy döntött, leül az asztalhoz. A király is szerette a tréfát. Hát megkérdezte, tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette hát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s a lantjával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drágaság. Mire vágysz? De a szamárnak bizony egyik sem kellett, hanem megcsillant a szeme, mikor a király a lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nász éjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár
rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár, a szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férj urad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék szeretni, válaszolta a lány, de a király nem értette boldogságát. Ám nem sokára jött hű szolgája, s ő rávilágított a turpisságra. A király nem hitt a fülének. Még hogy az ő veje egy szamárbőrbe bújt herceg. Gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamár bőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom, ki vagy. Mivel igaz, s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, s boldogságuknak nem akadt párja a világon.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes, Gidúci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle. A szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak, bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hamvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta. Közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. No, de miért éppen a körtefánál, akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na, jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csísz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körte fánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.

0: azért az indián vagyok.
1: Csukásmese rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a lilióm így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt.
1: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást.
2: A szívtelen lilióm csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső.
1: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat,
2: könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek.

Hüvelykmatyi. Élt egyszer egy kedves házaspár. Bár nagyon szegények voltak, minden napra jutott rendes falat. Mégis szomorkodtak, hiszen gyermekkel nem áldotta meg őket az ég. Bár csak lenne egy fiúk, de még ha akkora is lenne, mint a hüvelykujjam, én szeretném, tejben vajban fürözteném, sóhajtozott az asszony. Épp arra járt a tündérek hercegnője, aki meghallotta az asszony nagy bánatát. Berepült az ablakon, s az asztalra varázsolt egy akkora fiúcskát, mint a kis ujjam. Nagy lett ám az öröm a házban. Az asszony és férje ura szüntelenül kényeztették a kisfiút. Szép ruhába öltöztették, dióhéj bölcsőbe fektették, virágszirmokkal takargatták. Hüvelykmatyi lett a neve, mivel elfért a tenyerükben. Matyi az idő múlásával sem lett nagyobb bacska, ezért sokszor keveredett kisebb-nagyobb bajba. A szántóföldön, ahol édesapja dolgozott, egy gonosz holló csapott le rá. Felkapta a csőrével, de Matyi szerencsére addig kapálózott a karmai között, míg a holló elejtette. A fiú egy idegen kastély kertjébe esett, ahol éppen egy óriás sétálgatott. Nocsak, s az óriás szeme megakadt az apró kis teremtésen. Megfogta ujjaival, és álmélkodva nézegette. De Matyi sem volt rest, előkapta ostorát, és megvágta a mamlasz óriást. Az döbbenetében mindjárt kiejtette a kezéből, és a fiú egyenesen a tengerbe repült. Hiába próbált menekülni az arra úszó hal elől, mivel nem tudott úszni, az már is bekapta. Telt múlt az idő, de egy nap bizony a halat kifogták, és már vitték is vacsorának a király konyhájába.

Matyi búcsút vett, és már el is indult hazafelé a zsáknyi arannyal. Mondani sem kell, hogy megörültek neki szülei. Betakargatták, simogatták az egyetlen fiúkat. Nem tartott ám sokáig a boldogság. Reggel Matyi bejelentette, hogy ő bizony visszatérne a palotába. Szellő repítette most a fiút, szállt magasan, majd egyenesen a király levesébe pottyant. Ezt nem tűrhetem még tőled sem, kedves barátom! Halálbüntetésre jár, parancsolta a király. Szegény Matyi futott, amerre látott. Az udvaron talált egy csigaházat, s ott bujkált napokig. Az udvaroncok mindenütt keresték, de sehol sem lelték az apró fiút. Eltelt néhány nap, és közben Matyi annyira megéhezett, hogy kimerészkedett a csigaházból. Egyenesen a király konyhájába vette az irányt, ám az egyik szakács észrevette, s már vitte is Matyit egyből a király elé. De lám a király már el is feledkezett arról, mit tett Matyi. De jó, hogy itt vagy, drága barátom, lelkendezett, mikor megpillantotta. Örömében még lovaggá is ütötte Matyit. Ezentúl Matyi is a királyi udvarban éldegélt, együtt jártak a királlyal vadászni. Matyinak egy egérke jutott ló helyett. Egyik nap egy macska keresztezte az útját. Felvitte Matyit az egérrel együtt a fára, de a fiú hősiesen megvédte magát apró kardjával. A macska megijedt, s elengedte Matyit, aki éppen egy arra járó vitéz kalapjára esett. Matyi egészen a tündérek országáig utazott. Annyira szeretett ott lenni, hogy 7 éven át maradt. Csak éppen azt nem tudta, hogy tündérországban 7 év 70 évnek számít. Mire Matyi visszatért a királyi udvarba, már senki nem élt régi barátai közül. Az új királynak viszont nagyon megtetszett az apró kis fiúcska, és barátjává fogadta. Sőt, még egy aranykastélyt és egy aranyhintót is ajándékozott a fiúnak. Így éldegélt csodálatos pompában Matyi, és megfogadta, soha többé nem keveredik kalandokba. Azóta is boldogan és nyugalomban él aprócska aranypalotájában. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól! És ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
2: Segíthetnél, hallod?
1: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
2: Megvan,
1: szólt.
2: Bózd ki,
1: kérte Mirmur. Legközelebb ugye én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr. Legközelebb te leszel a gól király, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok. Most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci Foci. Maci Bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci Bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci Bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci Bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a Maci Poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci Bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
5: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci Bocs.
6: Gyönyörű,
4: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci Bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci Bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
6: Zsupsz! Fáj?
4: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci Bocsnak felállni.
5: Á, dehogy!
4: Legyintett Maci Bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
5: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci Bocs, és azonnal ott termett.
4: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
5: Ebédszünet! Ebédszünet!
4: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci Bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
5: Hát ti hol jártatok?
4: Kérdezték a medvepapák.
5: Fociztunk, mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
6: Ott veszett el, mondta egy kisfiú a papájának. Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
5: A medvék felkapták a kosarakat, és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
6: Biztosan a labdáját keresi,
5: súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
6: Ott van, ott van!
5: Kiáltozta boldogan, és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt.
6: Mennyi málnát szedtetek?
5: Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
6: Sokat!
5: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
6: Itt!
5: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
6: Nagyon fáradtnak érezte magát.
5: De jól eső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: varázsdoki rendel.
1: Ezt figyeljétek! Születéskor több mint 270 csontunk van, ami pár év alatt 206-tá forr össze. Jó, ez már lerhágott csont, ezt még a 270 csontúak is tudják. Viszont tudtátok-e, hogy az összes csontunk össze van kötve egymással? Ezt az ízületek és az inak teszik lehetővé. Csak egyetlen egy csontunk nincs közvetlen kapcsolatban a többivel, a nyelvcsont. Tudom, a nyelvünk nem csontból van, a nyelvcsont viszont ott van a nyelv tövénél, a nyakunkban. Ez csak izmok veszik körül. Hát nem érdekes? Szerintem az.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat! A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. 7. rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus, a fekete farkincás, engedetlen kis mókus, elszökött otthonról, elindult világgá. Fogságba esett, ahonnan sikerült megszöknie. Egy hajóra került. Hosszú ideig volt Misi Mókus a ládában a hajó potyautasa. Kikinézett búvó helyéből, néha látta az utasokat is. Egyszer kis híja volt, hogy meg nem fogta a hajós kapitány foxikutyája, és föl nem fedezték ugatására Misi búvó helyét, de ezt a veszedelmet is szerencsésen kikerülte. Egy szép napon, nagy tülkölés és zakatolás után a hajó kikötött valahol. A matrózok megint fölemelték a ládát, az emelődarú a hajóból kitette a ládát, Misivel együtt a szárazföldre. Eddigi tapasztalataiból okulva, Misi Mókus tudta már, hogy az emberek közelléte rád nézve kockázatos, könnyen elcsípik. Hát azon volt, hogy minél távolabb jusson onnan, ahol sok ember mozog. Itt pedig úgy, mint minden kikötőben, ember-ember hátán tolongott. Misi Mókus észrevett a közelben egy nagy fát. Soha se látott még ilyet. A törzse olyan volt, mintha nagy pikkelyek borítanák, a koronáját pedig akkora levelek alkották, mint egy-egy kisebb lepedő. Aligha nem pálmafa volt. Misi Mókus sebes iramba elérte a nagy fát, fölkúszott a törzsén, és elbújt a levelei közé. Az egyik levél alatt nagy fürtös gyümölcs lógott, tapasztaljuk csak meg, ehető-e? Vagy az is olyan, mint a vadgesztenye meg a platángubó? Misi leharapott egy gyümölcsgubót a fáról. Ilyen édes, ilyen zamatos, ilyen illatos gyümölcsöt még nem ízlelt sohasem. Nosza, nem kellett biztatni Misit, úgy jól lakott a kitűnő datójából, hogy a füle is kétfelé állt. Hát ennél aztán kitűnőbb tanyát a világon nem talál, az biztos. Ezt meg kellett állapítani Misinek. A nagy levelek remek szállást biztosítanak. Odú, mit kell itt odú, amikor olyan meleg van, hogy szinte perzsel? Élelem elsőrendű. Misi Mókus már is döntött, kipiheni magát a pálmafán, jól tele eszi a pendőjét. Aztán mégiscsak nyakába veszi a világot újra, és megy mindig arra, ahol melegebb van. Ahogy Szajkó néni mondta. Aznaptól fogva Misi megállapította az útirendjét. Napközben, amikor nagy a hőség, nagy az emberek nyüzsgése mindenütt, Misi fönt kuksolt valami nagy fán. Mindenütt a nagy folyam mentében vándorolt Misi, mert ennek partján talált csupán gyümölcsben dúsabb tájékot. Végre a nagy folyam egyik kanyarodójához érkezett. Ott az út pontosan a víz mellett vezetett tova. Hát az út közepén Misi Mókus megpillantott egy magafajta kis alakot. Feltűnő hegykén áldogált ottan, kezében jelzőrúd és rajta karikás tábla. A táblán éppen a tilos jelző van a közlekedők felé fordítva. Megállj! Rivalt rá Misire messziről, de hát Misi nem azon a fán termett, ahol a szepegést osztogatják, csak halad bátran előre, amíg a kis alakhoz nem ért. Mi az? Ki vagy te? Kérdezte meg tőle. Én Bumba vagyok, a majom, felelte a kisalak. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek, mondta Misi Mókus. Hallottam már mókusfajtám körében a majmokról, mégpedig azt, hogy ők is a fán élnek, és éppen olyan kiváló szertornászok és légtornászok, mint a mókusok. Én Misi Mókus vagyok. Örülök a szerencsének, hajtotta meg magát illendően Bumba is. Majd érdeklődött. De ha te fán élsz, akkor mit keresel itt az úton? Talán felej arra, hogy te mit keresel itt, hiszen te is a fán élsz, kérdezte vissza felelet helyett Misi Bumbát. Engem azért nevezte ki erre a helyre, hogy idejekorán figyelmeztessek mindenkit, aki erre téved, hogy azonnal térjen másfelé, mondta Bumba önérzettel. Miért? Tudakolta Misi. Azért, mert erre szokott újabban kijárni a vízből a kegyetlen krokodilus. Mindenkit fölfal, aki csak útjába akad. Tehát tapottad se tovább, ha kedves az életed. Hát, ha ez nem tréfa, akkor magyarázd meg nekem, milyen teremtett állat ez az irtózatos krokodilus, mert én idegen vagyok itten. Ó, te szerencsétlen, lelkendezett erre Bumba, ó, te szerencsétlen, hát a krokó akkora, mint egy fatörzs, akkora fogai vannak, mint ez a karó a kezemben, akkora farka van, hogy csak meglegyintsem, már meghaltál, menekülj mielőbb előle! De Misi Mókus nem olyan fából faragták, hogy meghátráljon a veszedelem elől. Azt gondolta, amíg a majom helyén marad itt, annak a krokónak az útjában, addig egy mókus sem moccan onnan. És vakmerően így szólt. Márpedig én szemtől szemben akarom látni ezt a nagy szörnyeteget. Ráérek akkor futni előle, amikor baj van. Ojé, akkor már is szedhetjük a lábunkat, kiáltott a Bumba megreszketve. Hallgass csak! Tényleg. A folyam felől szörnyű, séres hangok hallatszottak, akárcsak öreg hordóból dudálna valami óriás, fúvás, hörgész, cuppogás, egyre fokozódó zaja közeledett. Gyere, gyere, gyere, kapaszkodott Misibe Bumba, már kikászolódott a vízből, mindjárt itt terem, meneküljünk! Ám Misi Mókus a vakmerő meg nem mozdult a helyéről. Gondolta magában, akkora méretű lomhavadállattól, mint amilyennek ez a krokó rémlik, könnyű elugrania olyan apró jószágoknak, mint egy mókus meg egy majom. Lassan csak, hárított el Bumbát, legalább tudjam, mitől szaladok meg, hadd lássam ezt a nagy buta gyíkot. Még el is láthatjuk neki a baját, ha többet ésszel, mint erővel küzdünk meg vele. Elájulok, összerogyok, vacogta Bumba egész testében rángatozva a rémülettől, hiszen a krokónak áttörhetetlen fegyver nem foghatja, csontpálcélja van, és akkor a szája, ha kitátja, beleláthatnánk ketten egymás hegyében, ezzel akarsz te harcra kelni? Kantotta Misi a mókusoknak örömkiáltását, akkor a szája van a krokónak. Akkor már is van egy remek eszmém. Hogyan lehet elbánni vele? Add át csak a botodat nekem, aztán fuss! Nesze, nesze, te oktalan! Te eszeveszett mókusfajzat! Remegte Bumba. Azzal septiben átadta Misinek botját, és rohant tova. Misi pedig a rúddal a kezében megvárta krokót. Jött is már, lomha testét úgy vonszolta, mint egy csúszkáló tornyot.
2: Né, maradta, mint ha látnék valami zsákmány félét az utamban. Apróka nagyon, de a kis falat is jó falat, ha éhes a krokó. Én pedig még nem reggeliztem.
1: Ebédelni sem fogsz, de vacsorázni sem többé, csak engemet kapjál be. Rikoltotta feléje, tele torokkal Misi.
2: Mi? Ilyet még sohasem hallottam. Röfögte elülve a krokó, és az üres gyomra akkorát korgott, hogy alig hallotta saját szavát, de már csak pár lépésre állott Misitől.
1: Na hát mi lesz, hogyan falsz föl, ha nem tátod ki azt a nagy szádat?
2: Kiabált rá Misi. Ennyi, ha csak azt kell, hogy bekapjalak, te pukkancs hát.
1: Kitátotta a száját, mint valami nagy kaput a krokó, a fogsora szétnyílt, és olyan volt, mint két nagy, egymásra meredő kerítés. Misi meg nem, hogy elugranék előre, de ő maga szökkent bele rúdjával együtt a krokó tátongó szájába. Ugyan! És a krokó már is összekattantotta volna borzalmas fogsorát Misi összeroppantására. Csak hogy Misi mókus ügyesen, függőlegesen tartotta maga mellett a vastag rudat. A rúd bizony úgy fölpeckelte a krokó száját, hogy nyikkanni sem tudott a meglepetéstől. A jelzőrúd ott maradt a krokó kitátott szájában, Misi meg azon nyomban kiugrott onnan fürgén, bántatlanul. Ó! Krokó csapkodott a roppant farkával, kaparta, túrta a homokot maga körül, de bömbölni nem tudott, csak fúj, csak hörgött. Kisebb homokvihar támadta nagy vergődésétől. Végül is hanyat vetette magát a krokó, de nem tudott visszahemperegni. Csak ez kellett Misi mókusnak. A krokó hasán nincsen ám csontpáncél, hanem sebezhető, érzékeny bőrtakarja. Misi odaszaladt a dárdás emberhez, kikapta a kezéből a dárdát, neki vele krokónak. Nesze, nesze, te véngyilkos! Sok áldozatot megöltél, szétmarcangoltál, fölfaltál. Most érezd te is a fájdalmat. Most arra a sorsra juttatunk, amire te juttattál másokat. Végül is a krokó már csak vonaglott és nyöszörgött. És még ilyen szégyent,
3: Ennek a nagy fenevadnak egyszerre könnyezni kezdett a szeme, sírt és zokogott és csuklott, hogy megszánják. De hát ki nem hallott a krokodilkönnyekről, nem nyugodtak meg az emberek, amíg Krokó ki nem nyúlt véglegesen. Akkor aztán felharsant a nagy éjen, éljen Misi Mókus, éljen a kis vitéz, aki elbánt a környék a folyam rémével, éljen, éljen. Azám, de hát Misi már nem bízott az emberek lelkesedésében. Tapasztalta már, hogy a vége az lesz, hogy lefülelik, és bezárják valahová, hogy mulattassa őket. Az első óvatlan pillanatban odább állt. Útját akarta folytatni az örökké termő fákon élő mókus rokonaihoz.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese 7. részét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán. Az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
2: Kár, kár!
4: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltott a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéin magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám, leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá. Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve. Rájuk bömbölt.
5: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
4: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
2: Bizony, hogy én,
4: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el? Én kaptam el, kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára. De csak egy almánk van, kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú. Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét. Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman. Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe? Sündisznócska elvette az almát, és 4 egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált. Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek. A másodikat a varjúnak adta. Ez a tiéd, mert te tépted le. A harmadik darabot ő nyelte le. Ez az enyém, mert én kaptam el az almát. A 4. darabkát pedig a medve mancsába nyomta. Ez a tiéd, medve.
5: Ugyan miért?
4: Ámuldozott a medve. Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket. És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
6: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Psst! Akartok valami menőt mutatni a barátaitoknak? Na akkor jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Most akkor elmondom lassan is, mondjátok együtt velem. Csengeri Csikós itat a Tiszán, most együtt. Csengeri Csikós itat a Tiszán, jöhet a következő. Három cserépcsengő cseng, most együtt. Három cserépcsengő cseng, jöhet a következő. A Csengeri Csikós csikójának nyakán, most együtt. A Csengeri Csikós csikójának nyakán. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng, a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj! Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű! És ó, be gyönyörű, és hű, de szép! És na hát, hogy milyen pompás cipő! Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik. Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal, néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal, ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő, ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament, és dühösen elrugdosta a helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok. A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb, pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóz gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről. Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon. Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek. És ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket. Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek. Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé. Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim. Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni? Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte. Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet. Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Majd a toronyórára nézett. Hű! Elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás! És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak? Picúr visszamosolygott a kapuból. Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket. Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura. Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
4: Halihú!
5: Jó reggelt, hétalvó!
4: Hasatokra süt a nap!
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és képzeljétek el, nagyon szeretem a diót, úgyhogy ezért is készültem a dióbb

folyton egy répáról álmodom, mert szeretem nagyon. Nyami, nyami. És ha megpillantalak, tőle csak annyit kérek,

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Keresztben a kormány rajta, olyan, mint a kecske szarva. Benzin teszik, nem zabot. Berreg, hogyha berugod. Mi az?
2: A motorbicikli.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
4: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak 1-2 mesét. Janina Porozsinska,

0: a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapó azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakün. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta Pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz, kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját, az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzószálait, ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről sem.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4-10 zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhászabotját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki, kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Eredj Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem bukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityó. Pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van! Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, Mézes teringette. Miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, Jeges teringette. Fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a két szál vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, és úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
1: Jó reggelt, hétalvók!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. A következő mese egy népmese lesz, a Vajas Pánkó. Képzeljétek el, én se tudtam, hogy mi az a Vajas Pánkó, úgyhogy utána kellett keressek, de szerencsére a mesébe benne van a recept is. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Kéri az ember az asszonyt. Süss nekem, anyjuk, Vajas Pánkót!
6: Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
5: Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a baktárat, hát ha kerül így egy kis liszt. Hát úgy is tett az öreg asszony, lekaparta a kosár oldalát, felseperte a baktárt, s került is liszt, két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, kisütötte vajba, s kitette a pánkót az ablakba hűlni. Elunta magát a Vajas Pánkó. Legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult a küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun mindig messzebb és messzebb. Gurult az úton, és szembe jött vele egy nyúl. Megeszlek, te Vajas Pánkó! Ne egyél meg, sanda szemű! Inkább hallgass meg, milyen szépet énekelek neked! A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a Vajas Pánkó rákezdte az énekét.
6: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól.
5: Miért féljek, nyúl tőled? Megszököm előled!
6: S tovább gurult,
5: úgy eltűnt a nyúl szeme elől, mintha ott se lett volna. Begurult a Vajas Pánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal.
7: Ne, megeszlek, te Vajas Pánkó!
6: Ne egyél meg, ordas farkas! Szépet énekelek neked!
5: És fújni kezdte.
6: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól.
5: Miért féljek, farkas, tőled? Mindjárt megszököm előled. S tovább gurult.
6: Úgy eltűnt a farkas szem elől, mintha ott se lett volna.
5: Gurult a Vajas Pánkó az erdőben, szembe jött vele a medve. Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot.
7: Megeszlek, te Vajas Pánkó!
6: Ne egyél meg, tányértalpas! Ugyan miért is ennél meg?
5: És a Vajas Pánkó már rá is kezdte.
6: Vajas Pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól. Miért félnék medve tőled? Megszököm mindjárt előled.
7: S tovább gurult.
6: Úgy eltűnt a medve szeme elől, mintha ott se lett volna. Gurult a vajas pánkó, szembe jött vele a róka. Jó napot, vajas pánkó! Ej, milyen jó képű, milyen piros poskás vagy!
7: De a vajas pánkó már rá is kezdte.
6: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól, mackó miska úrtól. Miért féljek hát tőled? Megszököm előled! Felséges ének,
7: szólt a róka.
6: Csak az a baj, hogy megöregedtem, kedvesem.
7: Rosszul hallok.
0: Ülj csak ide az orracskámra, s fújd el még egyszer.
7: Nagyon jól esett a vajas pánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára, és újra kezdte.
6: Vajas pánkó a nevem, ham!
7: Abban a pillanatban a róka bekapta.
6: Ha a róka a vajas pánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
5: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
5: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
4: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
5: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
4: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
5: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
4: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
5: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt, ez az, ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
4: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislánykorában megálmodott.
5: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
4: Mi ez? Képett el Orsolya.
5: A megálmodott menyasszonyi ajándék.
4: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
5: Hát, ha nem hatalmas, a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
4: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
5: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
4: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
5: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
4: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci Kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
5: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
4: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
5: Marci Kandúr szóhoz sem tudott jutni.
4: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
5: Ott voltak a kacsahúztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katicabogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
4: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra 5 gömbölyű kis cicájuk született.
5: És Marci Kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
4: Így volt?
5: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
2: Csukás Mese Rádió.
6: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lila színben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virágszirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek.
2: Csukásmese Rádió. Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos ovodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az ovodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a 100x100 tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs, hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. – Ez anyu! – kapott észbe Zsuzsi. – Mennünk kell! Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. – Köszönjük a segítséget! – röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. – Köszönjük! Köszönjük! – zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg az ümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte, és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragdzöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsin azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyre elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hulltak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. és talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmön. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmön. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsie nagyja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagy bajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Végy rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, hazakerült a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovács legénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. A Csukásmese Rádió zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok. Versek, versek, megzenésített mondókák. Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
5: Csobban a kéklő Balaton, hajtom a hajtom a hajtom a bicajom.
0: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet. Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz.
6: Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak.
0: Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.
7: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én olvasok föl nektek egy mesét. Gárdonyi Géza, a mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe, és így szólt. Ni, a gólya. Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát, és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta, és az udvarra hull.

lehettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, és amikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk. De csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk neki. Sőt, a kezünkből is elvette a cserebogarat. Akkor kibocsátottuk. Megmaradt az udvaron és átvette az uralkodást. A macskát kivéve minden állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jószívűen juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhaajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Hanem mikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrál, és egy erős csípéssel elűzi a cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli. A cica eliromodik, és a kapu félfa tetejéről lesi haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó ennivalót elkaparint előle. Mikor kün vacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a kenyér darabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Idegen tyúk liba nem jöhetett hozzánk. Haragos kelepeléssel elverte azonnal. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el fölöttünk. A mi gólyánk félszemmel felnézett rájuk, és szomorú volt. Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá. Ő visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondotta apám. Alig, hogy ezt kimondta, a gólya megcsattogtatja szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepül. Nyakát hosszan előre nyújtva, s lábait hátra eresztve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. Aztán elrepült dél irányában, és egy gólyacsoport után eltűnt a levegőben. Hát, ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én is sírtam. Ennyi csúnya gólya, mondottam. Nem szép, hogy itt hagy bennünket. Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még a decemberi hóban is kerestem a lábanyomát. Gondoltam, hogy tán megbánta tettét és visszajött. De csak tyúknyomok voltak a hóban. Hanem amikor elmúlt a tél, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok! Megjött a gólyánk, büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron, köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kakasoknak. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bátortalanul áldogált az udvaron. Fölugrott a kút kávájára, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát. Hanem bezzeg a mi gólyánk, nem félt az apámtól. Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban lehetne mutogatni. Jól van, jól, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott. Vártunk is. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s megleszünk jó barátságban. Egy rossz kereket cipelt föl a gyuri inas az eperfa tetejére. Megkötözte fönn, meg is drótozta gondosan, hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a fészek rakást. Olyan szép bogjas fészket raktak, hogy egy király sas is meglakhatott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis pirosorrú gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreg gólya buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót, néha a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem olyan vígak, mert mindig bánattal indulnak el. És mindig táncol.

0: Harappa érkeznek vissza.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

lett hódít a medvenép. Orvos dörmög, száz édes, mézes mackó pes.

0: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Gyöngyösi tanítómester. Magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás. Akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. Noha, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó.
3: Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye.
2: Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit.
3: Ne félj, bíró, visszajövök még!
2: Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség.
3: Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király.
2: Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért.
4: Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak.
2: Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát.
3: Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet.
4: Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne.
2: Mátyás nagyot nézett,
4: aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését.
3: No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem.
2: Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Csukás Mese Rádió.

0: Varázsdoki rendel.
1: Szevasztok, pajtik! Ti tudtátok, hogy a csontjaink is élnek. Élő szövetből vannak, és a többi szervünkhöz hasonlóan nekik is fontos a mozgás és a jó étrend, hogy erősek maradjanak. Szóval, ha valaki rossz csont, és nem figyel rájuk oda, öregkorára elfogynak a csontjaiból az ásványi anyagok, és törékenyek lesznek. Még szerencse, hogy az ebcsonthoz hasonlóan az emberi csont is magától befor. Viszont fontos, hogy jó irányba álljon, amikor összefor, ezért kell például gipszbe tenni a törött kart.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mese sorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutasd képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtanprofesszor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűte a nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, Most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoe. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
6: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
5: mondta végül az apukája.
6: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
5: Na, erre Zoe-nak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yetik hegyét. A szivárvány óvoda a mamók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoe szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoe ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia! Én Bossi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoe, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia! Köszönt vissza Zoe udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoe szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoe mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoe, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a pibircsókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sí, siklik agyaló, dolgozik a maraló.

agyaló, síri-siklik agyaló, síri-siklik agyaló, síri-siklik agyaló, síri-siklik agyaló, síri-siklik agyaló.

0: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Égen úszó pehelypaplan, esőcseppek laknak abban. Mi az?
1: A felhő.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól. Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdése csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, az törökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. S biztos, ami biztos, kézenfogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. Szia, újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? Kérdezte tőle. Igen, de most másfelé utazom, felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az est hajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod, mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett, a szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt. Mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, és az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, s együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

tegyétek le gyorsan, mert ez nagyon-nagyon nehéz volt. És sütünk belőle egy kis finomság. Jó, meggyúrjuk. Süttem bele perecet, hát süttem bele perecet, süttem bele perecet. Tegye föl a kezét, aki nagyon-nagyon szereti a perecet.

0: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súbúg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy, két fülecském, miért zöld?
1: Lefutott a völgy, mely is meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem. Nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, s akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Kövess, zöld fülű, búgta.
2: Értem.
1: Kövess.
2: Értem, hogy mit búg a madár, kövess. Ugrott nagyot a kisnyúl. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, kövess, s boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak jó mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Kövess, zöld fülű.
2: Értem, hogy mit zúgnak a fák, kövess, mit suttognak kövess, a füvek, ujjongott zöld fülű.
1: Erre,
2: zöld fülemmel értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásában szemben haladtak. Elől repült a bóbitás, utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbitás végül leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az őszből is lesz

0: tél, bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből bottyant mese volt. A titkok.
2: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
3: Vidám, játékos gyerekdalok, versek, megzenésített mondókák.
4: Derenged, dorongot, merenged, szorongot, kerenged, dorongot, de nem vett korongot,
2: amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
5: Húha rúzsa bimból lehetnék.
3: Ritmusok.
2: Ritmusok, amikre táncolni,
3: bulizni is lehet.
6: Csak a termesz, a buli jó lesz. Együtt tánca, ezernyi csodás jelez.
2: Este nyugtató hangulatú zenék,
3: pihenéshez, elalváshoz.
7: Anyukám, hidd el én nekem, ez most a legszebb énekem.
3: Csukás Mese Rádió, zenében is jó választás.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Nem ér a nevem. Angol mese. Elmeséli Novodomszky Éva. Négyen voltak jó barátok, egy barna kutyus, egy fehér cica, egy szürke nyuszi és egy pelyhes varjú fióka. A kutyus egy kosárban lakott, bent a nagyszobában, és esténként pislogva nézte a kandallóban pattogó tüzet. A cica a fáskamrában lakott, a fáskamra sarkában volt egy halom szalma, esténként abba bújt bele, és nagyon szerette hallgatni a szalma zizegését. A szürke nyuszi a kertben lakott, egy bokor alatt ásott lyukat magának. Éjszakánként ott aludt, és nagyon szerette a sötét kertet. A varjú fióka a nyárfán lakott, egy csinos varjúfészekben, és nagyon szerette a susogó lombokat. A négy barát jobbnál jobb játékokat talált ki. A kutyus pamutgombolyagot hozott ki a nagyszobából, s a cicával labdázott. A nyulacska versenyt ugrált a varjú fiókával. Aztán esténként elbúcsúztak egymástól, s kiki ment a helyére aludni. Valami új játékot kellene kitalálni, mondta egyik reggel a kutyus. De mit? Kérdezte a cica, a varjú fióka, meg a nyuszi. Gondolkozzunk, mondta a kutyus. És akkor gondolkoztak. Egyszer csak a kutyus fölkiáltott. Kitaláltam! Játsszuk azt, hogy ma éjszakára helyet cserélünk. Ezt nem értjük, mondták a többiek. Pedig egyszerű, mondta a kutyus, és aztán elmagyarázta nekik, hogyan kell helyet cserélni. Este így is történt. A kutyus a varjúfészekbe ment, a cica a bokor alá a lyukba, a varjúfióka a fáskamrába, a szalma közé, a nyuszi meg be a nagyszobába, a kutyus kosarába. Aztán leszállt az éjszaka. Föltámadt a szél, szitált az eső, és a hold néha kikukkantott a felhők közül. A nyuszi nem tudott elaludni. Pattogott a tűz, lobbant a láng, a nyuszi reszketett. A kutyus nem tudott elaludni. Zúgtak a lombok, fütyült a szél. A kutyus reszketett. A cica nem tudott aludni. Nedves volt a lyuk, az eső dobolt a bokor.

evelein a cica reszketett. A varjú fióka nem tudott elaludni, zizegett a szalma, a fáskamra ajtaja nyikorgott a szélben, a varjú fióka reszketett. Nem ér a nevem, gondolták egyszerre mind a négyen. A hold ismét kikukkantott a felhők közül, és mit látott? A sötét udvaron összetalálkozott a barna kutyus, a fehér cica, a szürke nyuszi és a pejhes varjú fióka. Csak nézték egymást, aztán a kutyus megszólalt. Ez nem volt jó játék. Menjünk mindannyian a helyünkre aludni, aztán reggel, majd ha kisüt a nap, fogócskázunk.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Habzi, Kötzi.
1: Dschungelvilág Habzi, mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Habzi, Kötzi, Habzi, Kötzi.
3: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyar nyelv tele van nagyon kifejező szólásokkal, kifejezésekkel? Az én egyik kedvenc mondásom, a tartja benne a lelket. Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor valaki segít a másiknak átvészelni egy nehéz helyzetet. Beszél hozzá, bíztatja, foglalkozik az érzéseivel. Egy szóval, tartja benne a lelket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karikacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derék jószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
3: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt velem a suliban.
2: Na, hadd halljam.
1: A tanítónénink, tudod, Jutka néni kérte, hogy segítsünk neki összepakolni a teremben. Én nagyon örültem, hogy végre segíthetek. Bence viszont fintorgott, mert Jutka néni neki is szólt. Persze erre azt mondta, hogy jó, segít, de nem segített. Végig egy labdát rugdosott. És amikor mondtam, hogy a tanítónéni nem csak nekem szólt, akkor csúnyán nézett, és azt válaszolta, hogy törődjek a saját dolgommal.
2: Bizony, bizony, van, aki a könnyebb végét fogja meg a dolognak.
1: Ez mit jelent?
2: Azt, hogy valaki kihúzza magát a feladatok alól, és a könnyebb utat választja. Bence a labdázást választotta ahelyett, hogy szót fogadott volna.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
4: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
3: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
4: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
3: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad?
4: Nem hiszek a szememnek. Nem én voltam,
3: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
4: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
3: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
4: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult. Mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészzük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel. Megbeszéltük a kezemmel, kezdte. Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához. Jól van, Berci. Jól döntött a kezed. Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

A legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ. Mit a világ? Az egész mindenség legédesebb városa. A tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, ha bár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. A király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteményköltemények ritkán lát élő ember. A királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre, és így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a 10 ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány! Elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Rész Barbara vagyok, és most egy igazi őszi verset hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. Hétvári Andrea, Gesztenye Nóta. Teliszedem a zsebem, hátizsákom, tenyerem. Zörögnek a kavicsok, ezer darab, nem is sok. Teliszedem a zsebem, hátizsákom, tenyerem. Susog a sok gesztenye, gesztenyefák gyereke. Turuzsolják kavicsok, ezer darab, nem is sok. Susog a sok gesztenye, minden zsebet szedte le.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Macskát

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Boldog a kis katica, hazafele éppen, fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még 6.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kibökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülelt tüskés hátú. Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat? Lelki finomság? Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámnak, mert fakezű vagy, biztos elrontod, meg kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke? Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan. Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsinled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, és nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem. És akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, ingetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét, dehogy nem lehet. Miért hagynánk ki a lányokat a vidámságból? Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert róluk kevés szó esett. Azért nem beszéltünk róluk eddig külön, mert minden eddigi illemszabály rájuk is vonatkozott. Természetesen a lányok is pontosan úgy köszönnek, öltözködnek, esznek, táboroznak, játszanak, szórakoznak, mint a fiúk. Világos? Mégis van egy kis különbség. Csak egy kicsi, nem olyan nagy. Hogy ezért egy másik világba utasítanánk őket. És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátú megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátú. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak a legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak. Pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás, nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata, az az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátú. Udvariasság! Szavalta ugrifüles. És önérzet! Fejezte be tüskés hátú. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással a tanár és a tanítvány, egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz. Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál ágyikót jelent.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öregasszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földesúr nem akart elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földesurat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
2: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
2: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
2: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: A Csukásmese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok.
2: Emeld a két kézed fejed fölé.
0: Versek, versek, megzenésített mondókák.
3: Mit most levél katicája? Piket, patyót, varrot, keszkenőket.
1: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Bíró marcsa oda kapott, békat, combot, ropogtatott.
1: Ritmusok, amikre
0: táncolni, bulizni is lehet.
5: Kis családom, nagy családom,
6: kis családom, nagy családom.
1: Este nyugtató hangulatú zenék
0: pihenéshez, elalváshoz.
7: Mesebeli csillag, kereslek téged.
0: Csukásmese Rádió, zenében is jó választás.
1: Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A rózsát nevető király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, volt egy nagy birodalom, s annak egy özvegy királya. A királynak egyetlen leánya pedig olyan csodálatosan szép volt, hogy messzi országokból jöttek a kérők. Hercegek, grófok, királyfiak. No, de nem csak igézően szép volt a király kisasszony, hanem különleges is. Mikor nevetett, szájából illatos rózsaszirmok hullottak. Ha sírt, igaz gyöngyet könnyezett. S ha mezítláb lépkedett, lába nyomán aranytallérok csengtek. Amint a király kisasszony ínségnek hírét vette, a szegényeket mindjárt fölkereste, s addig táncolt mezítláb, amíg egy életre való aranyat össze nem gyűjtött. Egyetlen kérő volt csak, aki a király kisasszonyt érdekelte. A szomszédos király fia, akiben nyomban beleszeretett. Az öreg királyok is szívesen látták volna a Frigyet, így hát megegyeztek. Egy volt csak, ki nem örült az eljegyzésnek. A szomszédos palota udvarmesternéje, aki valójában egy gonosz boszorkány volt. Saját csúf és szívtelen lányát, kit még nem látott senki, akarta a trónon látni, a királyfihoz férjhez adni. Ezért gonosz tervet eszelt ki az esküvőre. A királyt mézesmázos szavakkal rávette, hogy ő vezesse a hintót, amit a király kisasszonyért küldtek. Az öreg király hajlott a szóra, s már indult is a hintó a szomszéd királyságba. A király kisasszony apjától búcsút vett, s még jó darabon mezítláb ment az úton. Az aranyakat, amik a léptei után csendültek, a szegényeknek hagyta, s csak ezután szállt fel a kocsira. Amikor az országból kiértek, szörnyű vihar keveredett. Az örvénylő fekete felhőkből a boszorkány lánya szállt alá. Egyetlen mozdulattal elkapta a király kisasszonyt, majd elvette szegény lány szemevilágát. A király kisasszonyt az árokban hagyták, a szemét is utána dobták. Úgy mentek tovább a palotába, mintha a boszorkány lánya lenne a menyasszony a hintóban. A király kisasszony talán máig az árokban heverne, ha arra nem jár három legény egy szekérrel. Kihúzták az árokból, s ahogy volt, szakadtan, s mezítláb, támogatták tovább az úton. Hát így cipelték egy darabig, a mögötte hulló aranytallérokat mindegy szálig felszedegették. Végül megunták a gyaloglást, felpattantak a szekerükre, s elhajtottak. A királylány ismét magára maradt. Egy öreg kertész éppen hazafelé tartott, mikor meglátta a leányt. Megsajnálta, a kocsira tette, és hazavitte. Már csak azon tanakodtak feleségével, hármójukat miből tartják majd el. Mert szegény ember volt a kertész, csak a szíve volt jóságban gazdag. Másnap el is ment a kertész a falu boszorkányához, hogy kérjen egy pár szemet a lánynak, akkor elmehet az is dolgozni. Adott is neki a boszorkány, csak éppen azt nem árulta el, miféle szempár a portékája. A kertész otthon a szemeket a helyükre rakta, de volt valami furcsaság a dologban. Mégsem járja, hogy ez a lány folyton folyvást a sarkot bámulja. Miféle szemet szereztél neki, apjuk? Kérdezte a felesége. Visszament hát másnap az öreg boszorkához. Bizony, macska szemet adtam el neked. Azért nézi a lánya szoba sarkát, mert az egereket lesi, nevetett a vén satrafa. Na, de nem bánom. Kicserélem őket. Éppen az éjjel találtam két szép szemet. Mikor az új szemeket a király kisasszony betette, éppen úgy látott, mint annak előtte. El is sírta magát gyönyörűségében, és az öreg nagy ámulatára gyöngyök potyogtak könnyek helyett. Akkor elnevette magát a lány, és táncra perdült, hullott sorban a rózsaszirom, és gyűltek az aranypengők. A király kisasszony még aznap gazdaggá táncolta az idős párt és minden szegényt a faluban. Ám mégsem volt maradása, és másnap elindult a maga útjára.
Mindeközben az udvarmesterné terve sikerrel járt, és a királyfi nem vette észre a csalást. Feleségül vette a boszorka lányát, s mikor az újdonsült királyné komornát keresett, éppen a király kisasszonyt vette fel. Egy nap, mikor a királynét öltöztette, a királyfi hirtelen benyitott a szobába, és a király kisasszony ilyettében megszúrta a királynét egy gombos tűvel. A királyné mérgében úgy arcon ütötte a leányt, hogy az menten sírva fakadt. A királyfinak kikerekedett a szeme a csodálkozástól, hogy a lány nem könnyeket sír, hanem igaz gyöngyöket. Kezdte már érteni, hogy mi történhetett, hiszen akit feleségének hitt, soha nem nevetett, de egy könnycseppet sem ejtett, hiába a híre a különlegességnek. Tán csak nem te vagy a rózsát nevető király kisasszony? Kérdezte a királyfi. Mire a lány elnevette magát, s csak úgy hullott a sok rózsa a szájából. Akkor levette a cipőjét, és fel alá sétált a palotában, pengett a lába nyomán az arany. Ezután elmesélte a királyfinak, hogyan járt, milyen rútul látta el a baját a királyné és anyja, a boszorkány. A királyfi azon nyomban a palotából kitiltotta őket, s még az országból is kiűzette. Aztán 7 országra szóló lakodalmat csaptak, 7 napon és 7 éjjelen átmulattak. Ásó, kapa, nagyharang talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király, az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap három kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a három kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a hatökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hatökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és egy-kettőre Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a két hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatásra lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, s hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának. Gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kent a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkére. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta, de a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? A kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok, na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát, ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengedték a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tehénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. No, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken amennyi büdös ag-ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölverte az egész piacot. Nagy lárva, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, rétek.
2: Hol tanyázol, kis nyúl? A nyárfa tövében. Nem fázik a füled ebben az időben? Bizony a nyúl fázik, ha a füle ázik.
1: Mese, mese, mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska.
3: Gólya, gólya, hazaszállj,
1: fél lábon ne áldogálj.
3: Puty, puty, puty, purutty, béka, breke, kuty, kurutty.
1: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka, ott díszeleg a tavon, ócska maradéka.
4: A rák a patakban mászik, ollójával hadonászik. Erre-arra csittek-csattog, erre-arra kittek-kattog.
1: Hinta-palinta, szépen szól a pacsirta. Lögd meg, pajtás, a hintát, érje el a pacsirtát. Fecske-fecske, gyere csak, röpködnek a bogarak. Villás farkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Tekeredik a kígyó, tekereg a fára, addig-addig tekeredik, leesik a sárba. Sz-sz-sz. A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel. Balra dül, meg jobbra dül, talán bizony heged

0: Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is.
1: Dundi Dongó lépeget, ide-oda nézeget. Ide lép, oda lép, virágporon mézen él.
2: Kis kertemben az űrge, rákapott a dinnyére. Megállj űrge, megleslek, holnap délre megeszlek. Ice-bice cibere, neked mondom, menj ki te. Billeg ballag a szarka, mert nem bírja a farka. Száll a verép fáról fára, száll az ének szájról szájra.
3: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

sejt, anyám a kovács, olyan, mint a rossz pokrács, nem külnéked az

se, anyám a takács, olyan, mint a zátojás, nem külnékem az.

0: az?
1: A tiéd, gyöngyvirág.
0: Az kell nékem, az.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyát egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki,
0: Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz?
3: Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapá azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek?
0: Ne búsulj, csak feküdj le és aludj.
3: A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében.
0: Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
3: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt.
2: Csukás Mese Rádió.
5: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirt a meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt rá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt. És mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy forma színű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, és már is kezdte festegetni őket. És ott tolakodtak elől a nagyok, és az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra.

előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az égkapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép torruhákat kaptak. A kicsi pasírta szégyenkezve beállt közé, és amikor az öregisten meglátta, a tenyerébe vette, és azt mondta: kicsi pacsirtám, elkéstél. Már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt. Nem tudok neked színes torruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripegett, ropogott, a szalmája szottyogott.
0: Használd ma is a mosolyod,

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézesmázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
1: A farkas már dörzsölte is a tenyerét. Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb, és így az ellensúly felvitte a felszínre. Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben.
1: gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Október 13-a van. Mai névnaposunk Kálmán és Ede. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hűvösebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, makkot, diót gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mára kikerekedő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Hallgassátok sok szeretettel Magyarorsi Márk, a Bátor Balambér és a Sárkány Erdő Titka című meséjét, és aki elmeséli nektek, az nem más, mint Nyerges Attila.
3: A történetem, amiről mesélni fogok mostan neked, olyan régen történt, hogy még a nagyapámnak, a nagyapjának a nagyapja is csak gyerekként hallott róla. Szinte soha nem hitte el neki senki. Kivéve én. Hisz ha én se hittem volna a mesében, akkor most nem ismerhetnéd meg. Olyan messzi, ember nem járt a földekről, beszélt az öreg. A hely nem volt más, mint egy furcsa kis falu, amit mindenki csak Lanka falvának hívott. Ebben a faluban nem voltak különösen gyorsak az emberek, de annál különösebb dolgok történtek velük. A faluban élt egy egyszerű péklegény, akit Balambérnak hívtak, de mindenki csak kovász fiúnak csúfolta, mert soha nem sikerült igazán nagyot alkotnia. Nem mintha nem próbálkozott volna, de a kenyerei olyan laposak voltak, hogy a falusi gyerekek csúszdának használták őket. Egy szép napon, amikor épp a kemencéje mellett gyúrta a tésztát, egy nagy dörömbölés lett figyelmes a péksége ajtaján. Egy szegény, rongyos ruhájú vándor volt, aki egy kis elemózsiát és szállást kért, a fizetsége pedig egy szerény történet messzi földekről. A fiatal péklegény úgy megörült a koldusnak, hogy finomabbnál finomabb süteményeket készített neki, és közvetlen a kemence mellett csinált neki nyughelyet, hogy ne fázzon az öreg. Mielőtt a vén utazó belekezdett volna a regélésbe, Balambér áthívta két legjobb barátját, Viccát a sasszárnyú manólányt és Pittypangot a beszélő rókát. A vándor egy szomszédos faluról mesélt, ahol minden este különös zajokat hallani az erdő felől, dübörgő léptek, szárnyak suhogása és egy-egy távoli üvöltés. A falusiak rettegnek. A falu legöregebb bölcsének meséből tudták meg, hogy ezek a hangok füstfüvallattól, a sárkányerdő őrzőjétől származnak. Az ősi legenda szerint füstfuvallat őrzi az igazság kristályát, amely képes békét hozni a világra, de csak annak, aki kiállja három próbáját. Balambér a bátor pékfiú vállalja a küldetést. Mivel Vicca a sasszárnyú manólány mindig kalandot keres, azonnal csatlakozik hozzá. Pittypang a beszélőróka, bár eleinte tartózkodik, végül a kincs reményében velük tart. Ahogy a trió belép az erdőbe, az első akadályuk egy hatalmas, szövevényes szőlőinda rengeteg. Az indák szorosabbra fonódtak, ha bárki fél. Vicca éles szasszemeivel megtalálja az indák között megbúvó rést, Balambér átvágja a bozótost a faluról hozott késével, és Pittypang, hogy oldja a hangulatot, egy bolondos dalocskát kezd énekelni. Indák, indák, ne szorongassatok, tőletek ma már csiklandósá válok. Bozontos, vörös róka vagyok. Az indák elernyednek, és az erdő tovább engedi őket. A társaság egy varázslatos tóhoz ér, amely a múlt legfájdalmasabb emlékeit tükrözi vissza. Balambér megremeg, amikor a tóban látja, hogyan hibázott egyszer egy fontos futóversenyen. Vicca a saját félelmét, a magányt látja, míg Pittypang a rossz döntése miatt elszenvedett kudarcokat. Ahhoz, hogy átkeljenek a tavon, meg kell bocsátaniuk önmaguknak. A csapat együtt erősíti egymást, Balambér a múlt hibáiból tanulva átlép a víz felett, Viccát barátságuk húzza előre, míg Pittypang önmagát próbálja megnevettetni, amivel végül legyőzi a félelmét. Az erdő közepén egy hatalmas fa áll, mely a leveleivel viharokat kavar. Füstfuvallat hangja először hallatszik. Csak azt tudja megállítani a vihart, aki a szíve mélyén megleli a békét. A fa ágai veszélyesen hajladoznak, ahogy a trió közelít. Balambér dühösen próbálja lenyugtatni a fát, de rájön, hogy a harag csak tovább erősíti a vihart. Vicca megjegyzi, hogy a fa szíve egy helyen világít. Balambér odamegy, és halk szelíddallal megérinti a fénylő szívet. A fa elcsendesül és utat enged. Végül elérik a barlangot, ahol a levegő nehézzé és szúrósabb füstössé válik. A sárkány füstfúvallat a barlang közepén trónol egy szikla tetején. Nem óriási, ahogy várták, hanem alig akkora, mint egy keskegida, ám szemei ragyogó narancsfényben izzanak. Hiába apró, de pimasz és trükkös. Na, ti vagytok azok a bátrak, akik szerint kiérdemelték a kristályomat? Kérdi élesen. A trió összenéz. Balambér szívében szorongás támad, de mégis előlép és összeszedi minden bátorságát. Nem magamnak akarom a kristályt, mondja. A falu békéje érdekében vagyok itt. Füstfúvallat gúnyosan felnevet. Mindenki ezt mondja, bizonyítsd, hogy igazat beszélsz. A sárkány egyik szárnyával meglegyinti a barlang falát, amely varázslatos fényben kezd ragyogni. Az utolsó próba a szívetek bátorsága. Ki mer ide állni és megmondani, miért érdemli meg a kristályt? Balambér előlép, és őszintén elmondja, hogy nem magának akarja a kristályt, hanem a falu békéjéért. Vicca és Pitypang is támogatják, és megosztják, hogy ők is a közös célért küzdöttek, nem a saját hasznukért. Füstfúvallat elégedetten bólint, és átadja nekik a kristályt. Három különböző útra nyílik, mindegyik út végén egy kristály látszik csillogni. Balambér mély levegőt vesz. Az első úton egy kék kristály ragyog, hűvös és megnyugtató fényt áraszt. A másik úton vörös kristály izzik, szenvedély és erő sugárzik belőle. A harmadik úton egy áttetsző, egyszerű kristály fekszik, amely alig észrevehető a többi mellett. Balambér először a ragyogóbb kristályok felé indulna, de eszébe jut, amit az erdőben tanult, nem a külső csillogás számít, hanem a valódi érték. Az egyszerű kristályhoz lép. Amikor megérinti, az egész barlang megremeg, és a másik két kristály eltűnik. Füstfúvallat elégedetten elmosolyodik. Jól választottál. Az egyszerű kristály az igazságot és az őszinte szívet jelképezi. De van még egy csavar. Képes vagy megválni tőle, ha szükséges? Ekkor a sárkány egy utolsó próbát állít elé. Megjelenik egy illúzió Balambér családjáról, akik azt mondják, hogy szükségük van a kristály erejére a saját boldogságukhoz. Balambér szíve megszakad a látványtól, de rájön, ha önző módon csak sajátjaira gondol, a falut nem mentheti meg. Könnyes szemmel visszafordul a kristállyal, és füstfúvallat elé helyezi. Nem önmagadért cselekedtél, és ezért megérdemled, mondta a sárkány. Majd a kristály ereje Balambér kezébe kerül, immár egyetlen falat sem akadályozza meg, hogy visszatérjenek. Balambér, Vicca és Pitypang, mikor hazaért, a kristály ragyogása az egész település beborítja. Az emberek újonganak, és különös zajok és rettegés megszűnik. Amikor Balambér elhelyezi a kristályt a falu közepén, az egy hatalmas, gyönyörű fává alakul. Az öreg tölgy hangja szólal meg a falombjai közül. Ez volt a kristály valódi formája. Nem tárgy, hanem az a képesség, hogy erősítsétek egymást, és békét teremtsetek. A falusiak megértik, hogy a bátorság és a szeretet ereje ott van bennük, és nincs szükségük varázslatokra, hogy boldogok legyenek. Balambért hősként ünneplik, de ő szerényen csak ennyit mond. Nem én győztem le a félelmet, hanem mi együtt. Pitypang kuncogva odaszól. Ez mind szép és jó, de azért legközelebb valami kevésbé veszélyes kalandot válasszunk, jó?
4: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa mézbár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg, az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. bizony, brum, brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum, brum, Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát havad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovaglóművész. Itt vagyok én, a lovaglóművész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb! De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum-brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum-brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet, a kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum, brum, Bruno, felugrott a vadló hátára. Hopp, ígyni, fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum, brum, Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Ki kiabált a levelek közül? Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. BBB elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum brum Bruno diadalmasan mosolygott, hogy lá, mennyi az egész! Egyszerű ez! Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát, újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. és csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Brunó dírmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, így volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányért alpú bársony, bocs? Ez az én vadász területem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Brunó célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílvesszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvessző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Brunó! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvessző. Futott Brum-Brum-Brunó, ahogy a lába bírta, és közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brunót. Brum-Brum-Brunó nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled, ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti, bébébé tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass! Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Brunó örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Brunó is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass. Oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél. Ott osztják a bizonyítványt. Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Ma is hoztam egy találós kérdést. Figyeljetek, mert nem rövid, de jó sok mindent megtudhatunk belőle, amitől könnyebb lesz megválaszolni. Így hangzik. Barlang mélye az én házam, itt élem világom. Télen alszom, nyáron meg a kerek erdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő csupa mézzé válna. Bár nem tudom, hogy akkor majd hol terem a málna. Hú, mennyi jó nyom. Barlangban lakik, de denevér. Ez könnyű. Téli álmot alszik, egyre bizonyosabb, hogy denevér. Na de erdő méz málna, ez nem a denevérre jellemző. Ti már tudjátok? Igen, a medve a megfejtés. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Harkály mese. Volt egyszer egy öreg asszony, aki a rengeteg erdő közepén lakott egy kicsike házban. Évről évre ugyanazt az öltözéket viselte. Piros főkötőt, fekete ruhát, s alatta fehér alsószoknyát. Ez az öreg asszony oly igen nagyon fösvény volt, hogy egyre csak önmagára gondolt, csak saját magával törődött, esze ágában sem volt másokon segíteni. Ezért aztán vele sem törődött senki. Nem látogatták ismerősök, magányosan élt az erdő közepén. Egy nap, amikor éppen az ebédjét kutyvasztotta, arra vetődött egy ágról szakadt rongyos koldus, és alamisnáért könyörgött. A fösvény öreg asszony váratlanul valami részvétfélét érzett a koldus iránt. Fogott hát egy darab tésztát, kenyeret gyúrt belőle, és bevetett a kemencébe. Várta, hogy megsüljön a kenyér. Egy kis idő elteltével azonban, amint megérezte a sülő kenyér illatát, ez jutott az eszébe. Tulajdonképpen túlságosan nagy ez a kenyér. És milyen felséges illata van. Kár volna egy rongyos koldusnak adni. Kiszedte a kenyeret a kemencéből, félretette a maga számára, és bevetett egy másikat, de sokkal kisebbet az előbbinél. Hanem fösvény természete ismét csak felülkerekedett. Amikor megsült a kisebbik kenyér, azt sem adta oda a koldusnak. Azt is félretette, jó lesz az neki magának. Aztán a kamrában keresett egy darabka öreg, száraz kenyeret, és azt adta a szegény embernek. A koldus megköszönte a száraz kenyeret, és elbúcsúzott. Kisvártatva az öreg asszony megbánta pazarlását. Még a száraz kenyeret is sajnálta a koldustól. Szitta magát könnyelműségért, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza a kenyeret. Végül az ötlött az eszébe, hogyha madárrá változhatna, akkor a koldus után repülhetne, s visszakérhetné tőle a száraz kenyér véget. Ó, de boldog volnék, ha madár lehetnék, sóhajtott fel. S hát abban a szempillantásban a karja zsugorodni kezdett, és két szárnyá változott. Az orra csörré formálódott, egy szempillantás alatt mindenestül madár lett belőle. Csak most már nem piros főkötő borította a fejét, hanem piros tollazat. Fekete gönceiből fekete tollruha lett, s fehér alsószoknyája helyén fehér farktollak villogtak. A harkája változott fösvény öregasszony kiterjesztette a két karját, azaz a két szárnyát, s huss, elrepült, hogy megkeresse a koldust. De nem lelte sehol. Azóta röpdös szerte a világban, s hosszú hegyes csőrével minden fát megkopogtat, hogy hát, ha valamelyik odúban megleli az öreg száraz kenyér véget.
0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a Kentek bírója? Én volnék az, kérem Alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok, Kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte Kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt Kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonnyál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyáját,

0: A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No, telegé, mondja. Megöregettem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
1: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
0: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
2: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
3: Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, sütőlapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
5: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Kormos István, mese vackorról, egy piszekölyök mackóról. Mesék napja az óvodában. Hely, óvoda, óvoda, tisztán ragyog a szoba. Fényes a nagy szárnyas ablak, az ablakon a kilincs, tükörfényes ím a padló, letörölve asztal és szék, tábla, fogas, akvárium, kancsó, tányér és az ajtó, mert ebben az óvodában pornak híre pora sincs. Tisztán ragyog a szoba, nézhetsz ide vagy oda, úgy a helyén minden játék, mint az ajtón a kilincs. Helyén a színes labda, mostan nem ugrik magasra, helyén az építőkocka, babák, buszok, kisvasutak, gyöngyök, sípok, hintalovak, búgócsigák, fakarikák, játéknyulak, játékmackók és rugóval felhúzható 100 féle játékmasinák, mert ebben az óvodában soha nincsen rendetlenség, annak itten helye nincs. Ahol pedig ilyen rend van, ott kezdődhet a mese. Mese, mese, mátka, száj le, száj az óvodára, vackorékhoz száj ide. Ülnek a gyerekek körben, hallgatni szép mesét csöndben, még egy piszt se ejtenek. Sorra ott a sok gyerek. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s ott ül közöttük a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Csudás mese délután, mint a gyöngyszemek peregtek a mesék egymás után. Ül a gyerekek elébe, s belekezd az óvónéni egy csodálatos mesébe. Mese a csöp aranyhalacskáról, meg a pórójár csukáról. Hol volt, hol nem, volt a Dunában, volt egy csöp aranyhalacska, olyan pici, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált Duna fodros hullámában. Úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, s olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöp aranyhal, s ráköszönte gyönge hangon. Jó napot kívánok, Csuka bácsi! Hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura.
7: Hallod-e, te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz.
8: Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelte az aranyhalacska, de a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta,
7: megállj, megállj, te kölök,
8: s a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogta, s úszik az aranyhalacska után nyomba. Menekül ám a csöp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukra úszik a csöp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de nagyjal. Kérdi a fiát.
7: Hát te, fiam, honnan loholsz ugyan?
8: Jaj, apám, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba. Köszöntem neki, de hiába, azt mondta, hallod-e te kölök, ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz.
7: Micsoda? Kiált az aranyhalacska apja. Még hogy megver a csuka?
8: Azzal söprűjét kapja, s úgy elveri a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan picit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.
7: Hej, haj, hajajaj!
8: Lett is erre csudazaj, olyan szép volt a mese. Bőrükbe is alig fértek, aztán még egy mesét kértek, aztán szépen elhallgattak. Nem zajongott senki se. És kezdődött új mese. Egy icike-picike, ezt Fodor Dávid mesélte, ülve társai elébe.
7: Mese Berengár királyról. Hát, hol volt, hol nem, volt Berengár király, akinek Berengár volt a neve. Hát, annak a Berengárnak, mint általában minden királynak, megvolt, amit csak kívánt. Hát, szóval, megvolt annak mindene, főként pedig volt neki egy széke. Hát, azt a széket minden nap kirakta a palota udvar közepébe. És aztán azt a széket mindig csak izélte, mindig csak mizélte, mindig csak mozgatta. Haj! Kis csacsi mindenki, aki ezt meghallgatta, hát erre volt nevetés, táncolás, keringelés, aki hallgatta, biza nem bánta.
8: Ült a helyére Fodor Dávid, s Katona Anna jött utána. Ő is mondott egy mesét, egy icikét-picikét. Mese a török basáról, a basa hasáról, meg a kakasáról. Török basa, haj-haj, nagy a hasa, baj-baj, de hiába nagy a hasa, nagyobb úra kis kakasa, basa ablakára száll, a basára kiabál, fél is tőle a basa, csak úgy remeg a hasa. Hát ez is csak eddig volt, de ha eddig is tartott, csak minden szava mese volt.
7: Olyan harsogót nevettek, hogy a falak belerengtek. Nosza akkor föláll vackor. Most én mondok egy mesét,
8: azzal lecsütsen a székre, oda társai elébe, s törni kezdi a fejét. Zsebkendőjét előveszi, piszeorrát megtörüli, s azt a bogyos, lompos, loncsos és bozontos buksi fejecskéjét töri. Két mancsa közibe fogja, és a homlokát ráncolja, de nem jut az eszibe egy icike-picike, bár egy nyúlfarknyi mese. Végül elszánja magát, s kiált nagyot, mint egy medve akkorát.
7: Ej, nohát! Brumma, brumma, hóha, hó! Fára mászni vóna jó!
8: Lett is harsány nevetés, mikor elmondta mesének azt a fáramászós verset a piszén-pisze vitéz. Volt is harsány kacagás, de még milyen zajogás, kiabálás, dobogás, dörömbölés, hulyogás. Még csoda, hogy a zajtól össze nem dőlt a jó öreg ovoda. Hely, ovoda, ovoda, de sok gyerek jár oda, olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Tisztán ragyog minden terme, mintha maga is egy fényes, földre szállott mese lenne. Olyan boldog az az apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. És nevetett akkor a meséken vackor.
5: Csukás Mese Rádió. Alapszínek. A piros, a kék és a sárga. A Föld nevű bolygón megszámlálhatatlanul sok szín van. Ezt gondolom, ti is észrevettétek. A színekről nagyon sok tudós is gondolkodott. Vajon miért van ennyi különböző árnyalatú szín? Mi emberek minden színt látunk, vagy az univerzumban vannak olyan színek, amiket mi emberek még nem is ismerünk? A színekkel foglalkoztak már a filozófusok, a képzőművészek és a fizikusok is. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint három alapszínt különböztetünk meg egymástól. A pirosat, a kéket és a sárgát. Azért ezt a három színt hívjuk alapszínnek, mert ezeknek a színeknek az összekeveréséből rengeteg további színt tudunk kikeverni. Mondok is példákat, jó? Például, ha a piros és a sárga festéket összekeveritek, akkor narancssárga színt kaptok. Ha a pirosat és a kéket összekeveritek, akkor abból lila lesz. A sárga és a kék festékből pedig nem más színt kapunk, mint a zöldet. Hát nem varázslatos? Csukás Mese Rádió.
9: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, az szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelő munkás sem. Csak az épület őre, de ő meg benn ült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas vöröses színben pompázó kereklabda egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percekbe telt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjégbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihely szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
10: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok.
11: Itt van, megjött a mesevonat, itt jövök már.
10: Versek, versek. versek, megzenésített mondókák.
11: Széles a Duna, magas a partja.
10: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
12: Remek a hangulatom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ma van a szüli napom, pom, pom, pom, pom, pom.
10: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet. Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz. Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.

0: o da bújnak.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tamás Járon vagyok, Kecskemétről érkeztem. Petőfi Sándor, Szegedszeggel. Jaj, a hátam, jaj, a hátam, oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fütykös somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körtefát, és az Isten rá gyümölcsöt minek áld? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehol sem állhatám. Átugortam a palánkon, átesém, hogy megingod bele májam és vesém, és nem elég ez. Szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi haddelhat. Én teremtőm, miért is értem e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül? Három a tánc, mondta, s egyre hegedült. Hegedült bottal hátam közepén, keservesen, síralmasan jártam én. Deszen jól van, kieverem én ne bajt, és visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az úra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompoljog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, és az övében a gerendát feledi. A deák névászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni jár ő csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Az aranypálca. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs. Megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón. De már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek száraz földet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen halljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból. Ment, maga se tudta merre, s addig ment mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngéden simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a leány. Hát te, hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. Na, mondta a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamennek, s a tündér királyné, mert az volt a leány anyja, kivett a ládából egy rózsás keszkenőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Egyszeriben tele volt a kendő, étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királyné jóságát. Elbúcsúzott tőlük, különösen a leánytól, s mondta neki lelkes szóval, visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. És hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, még egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre. Ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, odajött egy öreg asszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi, csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek! Leült az öreg asszony, eszik a sok mindenféle jóból, és egyszer csak felállt, s hát nem öreg asszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér. Mondta a királyfinak, köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahová a kék darab esik le, ott egy nagy tó lesz. Ahová pedig egy fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezed, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg, a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi. Ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezd falatozni. Amint falatozik, odajött egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel. Ettek, ittak, most vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember. Jó tett helyébe, jót várj. Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e? A végén van egy ezüst gomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s huszárak után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell nekik. Vissza! Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi. Innét visszafordult hazafelé. csak a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél. Elvette az ellenség az országomat. De bizony, nem megyek én vissza, mondta a királyfi, és kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, s hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázzintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett. A kék darabjából egy szép kerek tó, még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Ej, Istenem, örült az öreg király! Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfalevelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ, egy egész hajóval. Azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, édes fiam. Slám, ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S csak kiáltotta a katonáknak. Vissza! S nagy trombitas dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi búja baja. Hivatták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal. Aztán jöttek a muzsikusok, húzták, ahogy tudták, 7 nap, 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Csukás Mese Rádió. Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
3: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje,

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: ez a bizonyos mesebolt. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

a tükör. Valamikor réges-régen Indiában történt, hogy egy falusi ember a piacon vásárolt magának egy tükröt, amiről maga sem tudta, hogy mi az. A fazekas ember kiment a piacra, hogy eladja a portékáját. Ám amikor megpillantotta a fényesen csillogó tükröt, az teljesen megbabonázta. A kezébe vette, méregette, nézegette, és nagyon megtetszett neki a furcsa tárgy. Mondja csak, mi ez? Kérdezte a fazekas az árust. Ez egy tükör, vágta rá határozottan az árus. Az ember pedig nem akart tudatlannak tűnni, és nem kérdezgette tovább. Egyébként is úgy tetszett neki a tükör ragyogása, hogy végül hazavitte. De vigyázzon vele, mert törékeny, fűzte hozzá az árus, mikor gondosan becsomagolta a tükröt, és odaadta az új tulajdonosának. Mikor a fazekas mester hazatért, se szó, se beszéd, bezárkózott új szerzeményével a szobájába, és ki sem jött onnan egészen estig. Akkor is csak azért, mert megéhezett. Így ment ez nap-nap után. Az ember órákig tudott gyönyörködni a drágaságában. Eközben az asszonyt furdalta a kíváncsiság, hogy mit hozott haza az ura. Ám akárhogy kérdezgette, akárhogy perlekedett, a férj nem kötötte az orrára. El is határozta a fondorlatos asszonyság, hogy amint a férje nyitva adja az ajtót, belopózik a szobába, és meglesi a nagy titkot. Aztán egy nap az asszonynak végre szerencséje volt. A műhelyébe menet a fazekas nyitva felejtette az ajtót. Mikor a férje messze járt, a kíváncsi asszonyság izgatottan nyitott be a szobába. Amint belépett, már is megpillantotta az asztal közepén a letakart portékát. Óvatosan fellibbentette róla a leplet, és elképedve látta, hogy egy kedves, elragadó hölgy néz rá vissza, aki éppen olyan csodaszép köves nyakláncot visel, mint amit ő kapott az édesapjától. Szóval ezért zárkózik be ide minden egyes nap? Úgy tűnik, beleszeretett ebbe a csodálatos asszonyba, s azóta le sem tudja venni róla a szemét, gondolta az asszony, és mindjárt keserves sírásra fakadt. Nem sokkal később arra járt az anyósa, és az ablakon át meglátta a konyhában sírtogáló asszonykát. Mi történt? Miért itatod úgy az egereket? Kérdezte nyájasan a néni a házba lépve. Hogy ne sírnék, amikor a fiad mást szeret? A szobájában rejteget egy képet, amin egy gyönyörű fiatal nő arcképe van. Mégis miről beszélsz, leányom? Értetlenkedett az anyós.

Olyan komoly szóváltásba keveredtek, hogy mire az após hazaérkezett, a két nő már csak nem hajba kapott. Na, hát itt meg mi történt? Miért cekáljátok egymást? Kérdezte a meglepett öreg apu. Van egy kép a fiat szobájában, ami egy vén ráncos banyát ábrázol, de a felesége szerint egy csodálatos kisasszonyt. Hát ezért veszekszünk, nem tudunk megegyezni, mondta az öreg anyu. Menj, nézd meg te is, és tégy igazságot. Na hát, ki hallott ekkora sületlenséget? Rázta a fejét az apóka, és becsoszogott a fia szobájába. Felvette a tükröt, belenézett, és tudjátok, mit látott? Bizony saját magát, egy ráncos, kopasz vén apókát. Hová tettétek a szemetek? Hisz én itt csak egy ráncos aggastyánt látok, semmi mást, mondta az apóka, miközben méregette magát a tükörben. Még hogy aggastyán, hát Kendnek is elment az esze, vágott vissza az öreg asszony, és a vita tovább folytatódott. Olyan hangosan civakodtak, hogy még egy fiúcska is bekukkantott az ajtón, hogy megnézze, mi ez az óriási hangoskodás. Mikor a fiú belesett, a fiatalasszony megpillantotta, és már is felkérte döntőbírónak. Mondd csak, fiam, melyikünknek van igaza? Ki van a képen? Egy csodaszép asszony, egy vén banya, vagy egy kopasz öregapó? A fiú kezébe vette a tükröt, ám amikor belenézett, nem látott egyebet, csak egy kisfiút, egy csúszdival a kezében. Miért néz engem ez a fiú? Mit akar tőlem? Ráncolta a szemöldökét a csibész, mire a tükörképe is morcos arcot vágott. Mit képzelsz, te csirkefogó? Miért grimaszolsz nekem, és honnan vetted ezt a csúzlit? Ilyen csúzlia nincs senki másnak, csak nekem, mérgelődött a kisfiú. Na majd én megmutatom, ki az erősebb. Azzal a fiú az öklével belevágott a tükörben látható arcba, mire a tükör kiesett a kezéből, és apró darabokra tört. A tükör, ez a furcsa találmány, amiről sosem tudták meg micsoda, tönkrement. Egy ideig még nézték a sok kis csillámló üvegdarabot a földön, majd végre megbékéltek egymással, és nyugodtan hajtották álomra a fejüket.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Halihó gyerekek! A mikrofon mögül Réka jelentkezik, vagyis én, és újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Ú, én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ti aiutava in rincorsa.
1: No!
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai. A versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
4: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Vár a dzsungel!
3: Hadarta el egy szuszra Gellért.
5: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
3: Suttogta kábultan Lilla.
4: Nem, és meg ne próbálj visszaaludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
3: Közölte határozottan a kis gepárd.
4: Milyen játékot?
3: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
4: Az még egyelőre titok,
3: kacsintott sejtelmesen Gellért.
4: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
3: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
4: Jó, jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
3: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
4: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
3: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
4: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
3: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
4: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én. Látsz itt bárki mást?
3: Nevetett cinikusan Gellért.
4: Ez nem igazságos.
3: Görbült le a kis gepárdlány szája.
4: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
3: Csuklott el vékony kakis hangja.
4: Csak nem vagy gyáva?
3: Gúnyolódott Gellért.
4: Persze, hogy nem vagyok.
3: Vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve, és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
4: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
3: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír,
4: de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott. Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
3: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
6: Nem esett bajod?
3: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
5: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget.
3: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál.
4: A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymás fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A leopárd meg a sakál. A nap olyan erősen sütött a déli órákban, hogy a szavanna állatai behúzódtak a hűvös barlangokba. A fák árnyékában vagy a tó vizében kerestek menedéket a napsugarak elől. A sakál is éppen búvóhelyet keresett magának, mikor orrát hirtelen megcsapta a friss hús illata. Elindult a szag irányába, és nem messze onnan egy fa alatt megpillantotta a leopárdot, amint éppen egy antilop húsából lakmározott. A sakál szemei elkerekedtek, gyomra nagyot kordult, hisz már napok óta nem evett semmit. Úgy döntött, megszólítja a leopárdot, és bízva nagy lelkűségében kér tőle egy falatot. Kedves leopárd úr, kezdte legédesebb hangján. Látom, jókora antilopot sikerült elejtened, esetleg pár falatot hagynál nekem belőle? A leopárd rá se nézett a sakálra, mintha meg se hallotta volna a szavát. Ám a sakált egyre jobban kínoszta az éhség, és végül összeszedte minden bátorságát, és közelebb merészkedett, hogy egy darab húst elcsenjen. A leopárd ekkor nagyot mordult. A másik meghátrált, de nem csüggett, hiszen a sakálok messze földön híresek a ravasságukról. Gyorsan kieszelt hát egy tervet, hogy megszerezze magának az ebédet. Így szólt a leopárdhoz. Akkora ez a zsákmány, hogy egyedül talán be sem tudnád falni. Habár látom, jó étvágyad van, de az enyém még annál is nagyobb. Miket beszélsz te? Kérdezett vissza a sértődött leopárd. Hogy mersz velem gúnyolódni? Nem akartam én gúnyolódni, csak azt mondom, hogy az étvágyam még a tiédnél is nagyobb. Na persze, nevetett fel a leopárd. Tudd meg, hogy nekem ez még csak az előétel. Könnyen meg tudnék még enni bármit. Ebben igazad van, de én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy nekem nagyobb az étvágyam, erősködött tovább a sakál. Ha tényleg így van, akkor bizonyítsd be, vágta rá a leopárd. A ravasz sakál pedig csak erre a mondatra várt. Bebizonyítom én, de mondd, mit kapok, ha én nyerek? Ha mégis te nyernél, ezentúl meg fogod kapni minden zsákmányon felét. A sakálnak tetszett az alku, és megegyeztek, hogy holnap reggel találkoznak. És a sakál megmutatja neki, mekkora is az ő étvágya. Mikor beesteledett, a sakál vadászni indult, és közben azon törte a fejét, hogyan járjon túl a leopárd eszén. Abban biztos volt, hogy az étvágyát nem tudja felülmúlni, és valami csellel tudja csak legyőzni. És akkor a sakál meglátott a fűben egy követ, ami egy koponyára hasonlított, és hirtelen eszébe jutott valami. A falu felé vette az irányt, majd beosont az egyik kunyhóba, és megkereste az edényeket, amikben az emberek a festékeiket tartották. Majd fogta az egyik tálat, és elcsente. Azután kiment a földekre, és az összes tököt, amit talált, befestette pirosra. Végül, mint aki jól végezte dolgát, hazament az odújába, és lefeküdt aludni. Másnap a sakál vidáman ébredt, és már is a leopárd keresésére indult. Egy árnyékos fa alatt talált rá, amint éppen egy gyöngytyúkot reggelizett. Jó napot, leopárd uram! Kiáltott oda neki. Na hát, te ilyen kevéssel is jól laksz. Ha befejezted az evést, megmutatom neked, mekkora étvágyam volt, mondta a sakál. Te már meg is reggeliztél? Kérdezett vissza a leopárd. Hisz tudod, hogy én éjszaka vadászom? Miután a leopárd befejezte a reggeliét, elindultak a tökföld felé. Aztán a sakál megállt a fenn síkon, ahonnan már ráláttak a földre. Várj, itt álljunk meg, nehogy az emberek meglássanak minket.
Nézd csak ott azt a rengeteg koponyát, mondta a sakál, majd a befestett tökökre mutatott, amik éppen úgy néztek ki a hajnali fényben, mintha felfalt állatok koponyái lennének. A leopárdnak földbe gyökerezett a lába. Na hát, mennyi vadat ejtett el, gondolta magában. És akkor elismerte, hogy bizony a sakál igen jó vadász, talán még nála is jobb, és még nála is többet tud enni. Bevallom, megleptél, de állom a szavamat, ezentúl minden zsákmányom fele téged illet majd. Attól fogva a leopárd és a sakál elválaszthatatlanok lettek. A leopárdot lenyűgözte a sakál vadász tudománya, a sakál pedig mindenhová követte társát, és soha többé nem kellett éheznie.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szoknyácskája. Arcot festett neki, a mak kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára kislányukat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok mak, millió mak, ujjongtak, ugrándoztak. 1-2-re bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig 1000 számra hullott. Potty a fűre, potty a háztetőre. Onnan lefelé gurult, potty és potty.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél, behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az út szélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a bor sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt. Mi van ezen sírnivaló? Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga. Márhogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam. Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az út szélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sűn, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle. Azóta hiába keresem. Nyár derekán? Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak. Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűn mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időn, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én. Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sűnmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, holdja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, Sün mama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszundított Sün mama oldalán, a kellemes melegben.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orszargú. Megnézték a majomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orszargú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fatövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, s kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a távolból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett, erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülten mutogatott, a szava is elakadott.
2: Ha, ott jön valami!
1: Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és Töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döggette a fát. Bum, bum, bum, bum. S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előszedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rá-ta-ta-ta! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orszarú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szöcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most Töv-töv suttogott.
3: Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap.
1: Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta.
3: Mit énekeljünk?
1: Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál.
4: Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orszarvúnak az való.
1: Az orszarvú bambán bábult felfele, lecsütött a földre, pislogott, befogta a fülét és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum!
5: Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak.
1: Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása?
3: Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-töv.
1: Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk.
3: Mivel hipnotizáljuk meg?
1: Kérdezte Töv-töv. Ezzel a kiskanállal, szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orszarvú szem elé, s lassan ide-oda lengette.
5: az orszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes siskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön.
1: Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk.
5: Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúny szemmel.
4: Ott valami szúr.
5: Robi lengette a kiskanalat, töftöf odament, s megnézte az orszarvú hátát.
1: Itt a Bibi,
5: rikkantotta, s kirántotta a tüskét. Az orszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
1: Nem bántasz?
5: Kérdezte Robi. Az orszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
4: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
5: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orszarvú tovább hencegett.
4: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
5: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
4: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
5: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik. Mindent elhisznek. Az orszarvú töprengbe járkált fel alá.
4: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
5: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orszarvú.
4: Az orszarvú nagyot rikkantott. Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
5: Az orszarvú leszegte a fejét, Robi és Töv-Töv beült a tülkök közé. Az orszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töv-Töv a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töv-Töv ábrándozva suttogta.
1: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapóházában a konyha egyik hasadékában érdegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öreg apó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhába merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugot, mint az öreg apu, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szerettem végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ezt bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja, mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kérd tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, és akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.

sokkal, mesélte lelkesen a kisegér, csak nem éjszakra van tőlünk ez a híres tó, kérdezett vissza az egér papa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó. Csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kisegér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam. Hencegett a kisegér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kisegérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egér papa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kisegér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egér papa. A kisegér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kis leányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jő vele egy szegény ember, s kéri könyörögve. Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem. A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek. Áldjon meg az Isten, hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jő vele egy gyermek. Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem. A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jő vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
0: Csukásmese rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves

0: kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Peszteric Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép koratavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat! Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Ej, mi a kő? Hát, Pajtik, ha már így kérdezitek, a kő a Földön és más bolygókon található ásványokat jelenti, de tudtátok, hogy a testünkben is lehetnek kövek? Nem, nem csak akkor, ha megesszük, amit egyébként kifejezetten nem tanácsolok. Lehet a vesénkben, az epénkben, a fogunkon, de még az orrunkban is. Kövek akkor alakulnak ki bennünk, ha valamiért a szervezetünkben lévő folyadékok lelassulnak, besűrűsödnek, és a bennük lévő anyagoknak van idejük lerakódni. Ezt nagyon fontos megelőzni, úgyhogy igyatok sok vizet, és akkor nem lesz szükség bányászengedélyre.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké, az, hogy a szüleiddel együtt. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcsvezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadáztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, ami erről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtomig, mondta Magor. Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé? Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket. Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni. Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród. Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet.
akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a százvitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyeregből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dulnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dul fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Tóbiás és a cukorka. Tóbiást egy patikus megállítja, jaj, ne fuss, ne ugrándozz, ne szaladj, biztos nagyon beteg vagy. Fejed forró, lázad van, miért nem vagy az ágyadban? Kapd be ezt a hőmérőt, de a nyelved nyújtsd előbb. Injekció, mankó, fásli, tessék mindent kipróbálni. Ez lesz jó a torokra, torokvédő cukorka. Bekapott egy szem cukorkát, görcs rántja össze a torkát. Se baj, súgta. Egy-kettőre köhögés elmúlik tőle. Jön egy kutya. Kapsz egy szemet, s óriásit prüszkölgetett. A postás is megkóstolja. Egyből megfájdul a torka. Egyből rájön a köhögés. Száll a levél, mint a hóesés. Dühöng az utcaseprő. Ez a levéleső. Nesze, itt egy cukorka. El is némul a torka. Én is kérek, ott fent, kémény seprő integet, s akkorákat tüsszentget, hogy a kémény megreped. Szól a hajós kapitány. Ez a cukor, de hitvány. Akkorákat tüsszentget, hogy a hajó elsüllyed. Fut, menekül Tóbiás, nem én vagyok a hibás. A patikus ígyen szól, köhögtek a cukortól? Na, nézzük csak, értem. Alig, ha nem elcseréltem. Itt egy másik cukorka, ez való a torokra.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Vargáni Rejter Judit vagyok, a Csukásmese rádió legmesésebb mesélő című pályázatának különdíjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak, gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta, és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont, és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéjére esett, és kijukadt.
2: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
1: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
3: Entschuldigung.
1: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
2: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
1: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét.
3: Ich bin Tóni? Nézett furcsán.
2: Igen, ő itt ich bin Tóni,
1: mutatott Ferdi Tónira.
2: Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék,
1: mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
2: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
1: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kis Sűnhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám. Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
3: Ich bin Tóni,
1: válaszolt elcsukló hangon a Süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kis Sűn. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
2: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
1: Nyuszi mama elmosolyodott.
3: Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti.
1: Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia.
3: Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
2: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
4: Nem is az a neve, hogy Igbin Tóni?
3: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni. Ők így mutatkoznak be. Igbin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már?
2: Na gyertek ide minnyájan és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
3: Igbin Teri, kezdte Nyuszi mama és a kezét nyújtotta a kis Sün felé. Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
4: Ich bin Ferdi.
5: Ich bin Brumcsi.
6: Ich bin Breki.
7: Ich bin Röfi.
3: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani. Danke schön. Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát meseerdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: játék.
1: Csukás Meserádió. Tudtad, hogy a meserádiónk névadója Csukás István Kisújszálláson született? Ha valaki ellátogat ebbe a városba, akkor sok aranyos dolgot találhat, ami Csukás István írói munkásságát idézi. Például találhattok ott egy fa alakú szobrot, amin Pompom üldögél. Vagy elmehettek egy olyan játszótérre is, ahol a Süsü a sárkány szereplői díszítik az egész játszóteret. Ha te is egy igazi Süsü a sárkány bábfilm sorozat rajongó vagy, akkor nem vitás, látnod kell ezt a játszóteret. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mondd.
2: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
3: Azta! És tényleg ő rajzolta?
2: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
3: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
2: Más tollával? Mint a madarak?
3: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
2: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
3: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarkabarka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől hátul a fejecskéjétől a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált.
1: Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele!
0: És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körbe repülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj, ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal.
1: A szürke pillangó értetlenül nézett körbe.
0: Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vett egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
2: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

0: Palkó meg a gombóc, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Palkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál nyolcat megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Palkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Palkó apunak. Másnap Palkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Palkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Palkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe, és hozzál két deka élesztőt. Az ilyesmit legalább háromszor kell elmondani. Persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Palkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Palkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Palkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Palkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Palkó megrémült. Kivágja fel neki ezeket a gombócokat, töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Kivágja fel, siránkozott Palkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Palkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Palkó ilyetten.

0: Megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Palkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után, onnan a padlóra. Palkó felugrott, jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette, rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak, Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Ha nem ez már igazán anyu hangja volt, Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu, és az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
1: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni. Meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
2: Majd ettől megundorodik.
3: Jaj, te finom!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
3: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
3: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
1: Ham egy túrós.
3: Lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony ádás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
2: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
4: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
1: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
3: Ó, megmentöm!
1: Sóhajtotta.
3: Ide azt a soványító palacsintát!
4: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
1: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
4: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
1: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
4: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
3: De hogyan?
1: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
4: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
3: Én innen többé le nem megyek,
1: mondta neki keseredetten.
3: Húzzatok föl még egy palacsintát!
4: Azt már nem, mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
3: Hú!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
4: Megy ez, kérem,
1: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
4: Rajta, Kriszti király kisasszony!
1: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
3: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
1: Ordította.
3: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
1: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
4: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
1: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl is kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
4: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
5: Mese Rádió.
0: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
5: Vidám, játékos gyerekdalok.
6: Ez kell nyáron semmi más. Balatoni strandolás.
5: Versek, megzenésített mondókák.
0: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval. Ritmusok,
5: amikre táncolni, bulizni is lehet.
7: Mindenki eltaposna, bár ne lennék poloska. Hey, bugi, bugi, bugi, bugi.
0: Este nyugtató hangulatú zenék
5: pihenéshez, elalváshoz.
7: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
5: Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
2: Hát,
1: válaszolta Paprika Jancsi, játszhatnánk színházat. Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadratta, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az ébetűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat. Hogy csináltad? Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra. Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
2: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
1: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
2: Csak egy baj van, mondta csinnadratta.
1: Mit fogunk eljátszani?
2: Hazám,
1: szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó.
2: A súgó? Az mi?
1: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
2: Á, az már más, mondta a kis csacsi.
1: Vállalom. Csak egy baj van, szólt csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
2: Én,
1: felelte Paprika Jancsi.
2: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
1: Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van.
2: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
1: Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak.
2: Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
1: Súgott. Súgott.
2: De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szabó Borbála, Árpád a nyúl. Igen, a nevem Árpád. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa név egy nyúlnak. Árpádnak sokkal inkább bajszos férfiakat szoktak nevezni, semmint plüss alvó állatokat. Engem mégis így nevezett el a gazdám, a Gyurka. És hiszem, hogy nagyon jól tette. Csak rám nézett, amikor megkapott engem a szülinapjára, és az a nyomban látta, egy kiköpött Árpáddal van dolga. Egy komoly nyúl áll előtte. Halkatom karcsú, bundám ízléses, halványszürke, nincs aranyos pocakom, sem hatalmas buta fejem. Van viszont kis kerek szemüvegem, keresztbe tudom tenni a két lábamat, és tudok úgy ülni, mint egy elegáns ember. Okos gombszemeimmel intelligensen figyelem a világ jelenségeit, hosszú ápolt bajszom bölcserre meg, néhány férfias szőrszál ékíti a fejem tetejét. Régebben volt egy nyakkendőm is, de az elveszett, mert egy lány viccből levette rólam. Ha-ha-ha, lány humor. Azóta sincs meg. Én tehát Árpád vagyok, a nyúl. A gazdám pedig Gyurka, a legokosabb fiú a világon. Göndörhaja van, kockás inget hord, és szintén szemüveget. Együtt, ketten mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Nincs nálunk okosabb nyúlember páros, annyi biztos. Legalábbis azok voltunk mi ketten sokáig. Egészen addig, amíg egyszer Gyurka el nem vesztett engem. Nos, a helyzet az, hogy az én gazdám, akármennyire okos fiú és akármennyire is van szemüvege, néha elég szétszór tud lenni. Reggel volt, a buszon ültünk, és óvodába igyekeztünk hármasban anyával, amikor Gyurka megpillantott az utcán egy markológépet. Leugrott a buszról, ez már az óvi megállójában volt szerencsére, anya meg őrülten utána. Mire észbe kaptam, egyedül ültem a plüssülésen. Plüss nyúl a plüssülésen. Nem volt egy vidám pillanat. Még búcsút sem inthettem az én Gyurkámnak. Még észre sem vette szegény, hogy nem vagyok a hóna alatt. Estig zögykölődtem a buszon. Lassan besötétedett. Először eldőltem, aztán leestem az ülés alá. Ide-oda gurultam a buszpadlóján, teljesen összekoszolódtam, pedig talán mondanom sem kell, nagyon nem szeretek összekoszolódni, egyszerűen nem illik az eleganciámhoz az összekoszolódás. A végállomáson a vezető körbe járta a buszt, és végre észrevett engem odalent.
3: Hát ez mi?
2: Kérdezte saját magától, és meg is felelt saját magának.
3: Egy kis nyuszi.
2: Na, köszönöm szépen, ezt se lát a szemétől, még hogy nyuszi. Itt, bocsánat, de egy komoly, fajsúlyos nyúlról van szó.
3: Mindegy.
2: Aztán felemelt a földről, és zsebre tett. Amikor újra elővet, hunyorogva láttam, hogy egy fancsali képű gyerekkel állok szemben, egy kicsit idősebb lehetett, mint az én gazdám, de közel sem volt annyira bizalomgerjesztő. Az volt a gyanúm, hogy már is rosszaságon töri a fejét, bár ne lett volna igazam.
4: Jé, hát ez mi?
2: Érdeklődött a fancsali.
3: Látszik, hogy apja fia. Egy nyuszi, a buszon találtam, kell?
2: Alig kaptam levegőt a felháborodástól. A buszvezetőnek kötelessége lett volna eljutatni engem a talált tárgyak osztályára.
4: Hát ez elég gázul néz ki,
2: vakantotta a kellemetlen gyermek, majd fülön ragadott engem, egy Árpádot, és bevonszolt a szobájába. Oda bent tombolt a sötét rendetlenség.
4: Nem véletlenül mondom, hogy sötét. Ennek a fiúnak az összes holmia fekete volt. Fekete ágytakaró, fekete párna, fekete asztal, fekete szék. Mennyire kezdett hiányozni nekem Gyurka, rendes, színes, napfényes kis szobája. A fiú leültetett az íróasztalára, és méregetni kezdett.
3: Hülyén nézek, kis rác, mondta. Egy szemüveges trébel kis nyalógép nyuszinak.
4: Hát, köszönöm az újabb bókot. Ezek után letépte rólam az én okos szemüvegemet, elővett valami random nagy fémkarikát. Mi ez, egy másik szemüveg? Talán gondoltam. De nem, nem az volt, ugyanis egy hirtelen mozdulattal, Atyaisten, a fülembe szúrta! Segítség, ez bűncselekmény! Átszúrták a fülemet, rendőrség, mentők! Fancsali viszont elégedettnek tűnt.
3: Na, ez az, piercinges nyuszi, ez már menő. A neved Jack Sparrow, igaz?
4: Ja, persze. A tied meg ostoba Ottó, bunkó Benő, agyatlan aladár. Ezután a fülemre erősített, folyton a fülemmel foglalkozott, egy hosszú vezetéket, aminek a végéből iszonyatos ricsa jött. Ezt üvöltött egy fába szorult féreg. Rettenetes, kitörölhetetlen élmény volt. Aztán egy ágyban aludtunk, hajnal felé végre kiesett a fülemből a vezeték. Agyatlanka végre elaludt. Az az igazság, hogy ahogy ott feküdtem mellette és néztem, már nem is haragudtam annyira. Nem lehet valami vidám élete szegénynek, hogy így él itt, mint egy koszos kis vadember. Reggel bevitt magával az iskolába, egész órán a padjában tartott és szorongatott. Ezt egy idő után a tanítónénie is észrevette. Te mit csinálsz ott a pad alatt, Csabika?
3: Közöd, mint agyad,
2: felelte tömören az én kis vademberem. Ezt nem kellett volna. A tanítónéni bedühödött. Százszor megbeszéltük már, hogy játékot nem hozunk az iskolába, igaz? Kérem szépen azt a nyulat, holnap visszakapod.
4: Ó, mi kellemes meglepetés! Valaki végre nyúlnak nevezett. Minden rosszban van valami jó.
2: Csabika, akit ezek szerint így hívnak, rémülten dugdosni kezdett engem, de hiába a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy adjon át neki. Húzakodni kezdtek, mire leszakadt a farkam. Még mennyi kín vár rám ebben a rideg világban az én Gyurkám nélkül? A tanítónéni eltett a táskájába. Mondhatom, itt alig lehetett elférni. Illatos, mi a csodák és csikiző akármik, zsebkendők, ecsetkék, tollak és üvegcsék között hányódtam. Közben kicsit sajnáltam Csabikát, mert tudom, hogy megszeretett engem. Ez, és egy kicsit én is őt. Fura dolog, hogy nem csak azt lehet szeretni, aki jó. A tanítónéni nagyon kedves kis hölgy volt egyébként, kivéve Csabikával. Piszaorrú, csillogó szemű, jó illatú, és az otthona is nagyon tiszta, rendes, színes. Láthatóan egyedül élt, eltekintve a papagájától, akit egy kalitkában tartott. Amint hazaérkeztünk, kiültetett engem a kanapéra, és megvizsgálta a farok helyzetet. Épp itt volt az ideje. Már lógott is kifelé a vattám. Komolyan, attól féltem, hogy elvérzek. Varródobozt vett elő, és neki látott megjavítani engem. Nem láttam pontosan, mit vart fel rám, de megbíztam az ízlésében. Egészen addig, amíg fésülgetni nem kezdte a férfias kis hajamat. Szent egek, ezt nem élem túl! Micsoda megaláztatás! Nem elég, hogy már nincs szemüvegem, most zsúrfiút csinálnak belőlem, zsúrnyuszit! Azt hittem, lánynak nézett, és én nem tehettem semmit ellene.
1: Tudod-e, Nyuszika, mi az a szerelem?
5: Kérdezte fésülés közben.
1: A szerelem olyan, mintha egész nap meleg szélben repülnél, mintha egyszerre sírnál és nevetnél, mintha meg akarnád ölelni az egész világot.
5: A tanító néni szivárványos szemében könnycsepp remegett.
1: Én holnap találkozom a szerelmemmel, kis Nyuszi, mondta. Olyan boldog vagyok, ő az életem értelme.
5: Másnap elvitt magával. A táskából hallottam, hogy beszélget valakivel. Először halkan még nevetgéltek is, majd egy időre csönd lett. Aztán egyszer csak a tanítónéni teljesen váratlanul előrántott engem, és hozzávágott egy szakállas, ismeretlen férfihoz. Lehet, hogy ez a muksó az élete értelme.
3: Ne haragudj, nem úgy értettem.
5: Mentegetőzött a muksó.
1: Mit nem úgy értettél? Ezt hogy lehet másképp érteni? Hazudtál nekem.
5: Zokogott a szép tanítónéni, és én kezdtem nagyon megijedni. Aztán a tanítónénim se szó, se beszéd elrohant, és ott hagyott engem a nem éppen úri ember ölében.
1: Őszintén bevallom, kezdett tele lenni a hócipőm ezzel a sok tulajdonos váltással.
3: Te mintha mérgesen néznél rám, kis Nyuszi, morfondírozott a szakállas.
5: Igen, mérgesen nézek, igen. Mégpedig azért, mert ön egy lelketlen ember. Magába bolondított a szegény tanítónénit, miközben becsapta őt. Ez nem éppen úri emberhez méltó viselkedés, Mr. Szakállas Muksó.
1: Ráhajtottam a fejemet egy rohadt almacsutkára, és vártam a kukásautót, hogy örökre elvigyen. Elaludtam. Azt álmodtam, hogy kellemes, simogató, illatos lágy melegben forgok-pörgök a levegőben. Csodálatos érzés volt. Úgy sejtettem, hogy ez a mennyország. Kinyitottam a szemem. Nem a mennyország volt, hanem egy mosógép. Igen, egy mosógépben tartózkodtam, ami épp most állt le. Egy kedves fehér köpenyes nő kivett belőle, és kirakott az ablakba száradni. Most tudtam csak körülnézni. Az ablak egy olyan terem ablaka volt, amiben csupa pizsamás gyerek feküdt, mindenkinek be volt kötve vagy gipszelve valamije. Nagyjából annyi idősek lehettek, mint az én gyurkám. Egyikük, mintha hasonlított volna rá. Ugyanaz a kedves arc, göndörha és a mozdulatai, csak éppen nem volt rajta szemüveg, ha jól láttam. Ahogy rajtam sem, mert különben azonnal jól láttam volna, hogy jól látom-e. Elszorult a szívem. Hunyorogva néztem őt, ő hunyorogva nézett engem. Árpád! Üvöltött fel hirtelen a gyurkaszerű fiú, akiről éppen ebben a pillanatban bizonyosodott be, hogy maga Gyurka az, személyesen! Az ablakhoz szaladt, ahogy tudott szegény, mert egy hatalmas gipszet vonzolt a jobb lábán. Kinyitotta az ablakot, és úgy, ahogy voltam, azon vizesen magához ölelt. Én egész nyúl életemben nem voltam ilyen boldog. Árpád, képzeld, eltörtem a lábam az oviban, amikor fociztunk, és közben annyira hiányoztál. Hol voltál? Mindent hallani akarok. Hova lett a szemüveged? Hadarta egy szuszra, és teljesen össze-vissza, Gyurka. És még csak ekkor nézett végig rajtam tüzetesebben. És mi ez a fémizé a füledben? Hogy áll a hajad, és miért van virág a farkad helyén?
3: Sok mesélni valom van, az biztos, feleltem neki.
1: Aztán bebújtunk az ágyába, magához ölelt, és én mindent elmeséltem.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapod szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom-pom, pompás szép új kalapom, pom-pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni.
4: Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vörös Keresztet.
3: Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott, remegve.
4: Ott van, miatta jajgatok, meg remegek.
3: Mi van ott?
4: Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
3: Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
4: Változzát, gyorsan változzát, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál. Remélem, sálat nem eszik.
3: Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
4: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
3: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
4: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
3: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
4: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
3: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte tapsifülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt! A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyissz-nyissz, behajtjuk, hopp-hopp. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyissz-nyissz, hopp-hopp. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, roscsont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát, kiáll a szőre. Nézd a csámpást, lelóg a karimája. Te világcsúfja, te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Ti kiglancolt nyavajások! A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja, ez a csámpás, torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett. Jaj, erjön, ott jön! Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
4: Nincs.
3: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta. Igen, igen. Törd a fejed! Picur törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van. Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picur a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra? De mire? Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra. Mosolygott Picur. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk! Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban. Engem kerestek? Kérdezte udvariasan. Téged? Jaj, de jó, hogy megtaláltunk, lihegte Picur. Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam, mutatott rá a nagy bőröndre gombóc Artúr. Valódi külföldi csokoládé. Külföldi is jó, rikkantott

0: kalapevésről. És rá kell szoktatni a csokoládéra, szúrta közbe Pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva. Leszoktatni? Rászoktatni? Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette. Vigyázz a kalapot! Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van! De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom? Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét? Nem szeretem. Még sose ettem. Csak kalapokat ettem. Morgott Torzomborz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban. Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta. Kérek, kérek, még! Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott. Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picúr vigyorogva jegyezte meg. Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek. Gombóc Artúr vidáman helyesed. Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem. Picúr az órára nézett. Jaj, elkések, rohanjunk! Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába. Picúr, megvárhatlak? Kérdezte Pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Ormánya és agyara van, néha fellép a cirkuszban. Hátára is ülnek néha, lábadra lépne, nagyon fájna. Ki ő?
3: Ez az elefánt.
4: Sziasztok, én Kádár Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csvritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
3: Hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
2: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
3: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
2: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtekhelyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
3: Hol vetted azt a pénzt?
2: Kérdezte Páfrány.
4: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
3: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
2: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
3: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
2: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
4: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba.
3: No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
2: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
3: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
2: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
3: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
2: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
3: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
4: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
2: Páfrány megropogtatta az izületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
3: Hoppla, hopp!
2: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyhából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Óriási szerencsétek van, mert ma Kútyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. A róka és a szőlő. Nagyon éhezett a róka, mert napok óta nem evett már. Bár tudta, hogy veszélyes, az éhség mégis rávitte, hogy belopakodjon a faluszéli ház baromfi udvarába. A tyúkok azonban észrevették a lopakodó ellenséget, és irtózatos kiabálásba kezdtek. A gazda értette a tyúkok szavát, és seprűnyéllen rohant a hátsó udvarba, elűzte a betolakodót. A róka éhesen és bánatosan sonfordált az úton, amikor az út szélén egy szép kis lugast látott. Érett, gyönyörű szőlőfürtök lógtak le róla. Ilyen inséges időben ez is jó lesz, gondolta a róka. A szőlőfürtök azonban magasan voltak. Hiába próbálkozott, nem érte el azokat. Ekkor jött a varjú, rászállt a lugasra. Kélyesen figyelte az erőködő rókát. Leszólt neki a magasból. Picik vagyunk, nem érjük el? Kár! Á, dehogy, válaszolt a róka, és úgy csinált, mintha nem is érdekelné a dolog. Savanyú még a szőlő, nem érett. Majd később visszajövök. Itt a vége, fuss el véle!
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek!

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én, egyebet felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öregember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram. Mondja, mondja az öregember. És ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öregember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öregember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öregember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapa nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

gyerekek, mert ezt a tananyagot csak egyszer mondtam el. Mert ha kétszer mondanám, az túl nagy segítség lenne. Figyelj!

0: свободу бот.
1: Можна круто до себе те свободу бот.
0: Можна круто до себе те свободу бот.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Türkisz csizmás tengerember. Szakállából van a tenger. A két szeme két vitorlás, szempilláján matróz tornáz. Az orra kék jelzőtorony, szemöldöke füves orom. Szája málna színű bálna, mohás sziget lett a válla. Nézd, hogy baktat ez a tenger, türkisz csizmás tengerember. Hullámtalpát parthoz csapja, óceán az öreg apja.
2: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó.
2: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
1: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
2: Hogy nem vagy egyedül?
1: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
2: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
1: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
2: Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
1: Azzal is, akit nem ismerünk?
2: Igen, hát ha megismerkedünk.
1: Azzal is, akit nem szeretünk?
2: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
1: Védenek?
2: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszemp. Kordában lehet tartani.
1: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
2: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
1: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
3: Ugrifüles elmosolyodott.
2: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
1: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
2: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
1: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
2: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
1: És nekem sohasem köszönnek előre?
3: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
2: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
1: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
2: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
1: És milyen köszönés van még?
2: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
1: És a barátjának?
2: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
1: És a hivatalos köszönés?
2: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
1: És mikor nyújtunk kezet?
2: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
1: Télen is?
2: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
1: És nyáron?
2: Mi van nyáron?
1: Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk?
2: Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
1: És ki nyújtja előbb?
2: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
1: Többféle köszönés nincs?
2: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
1: És ha nem a mamájával megy?
2: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
3: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
1: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
2: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
1: És a felnőttek? Ők mindig tegezik a kisebbet.
2: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
3: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
2: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit. Tele hossal, könnyebb a beszélgetés.
4: Csukás Mese Rádió.
5: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
4: Vidám, játékos gyerekdalok.
6: Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe.
4: Versek, versek, megzenésített mondókák.
7: Ici vagyok én, majdnem lövök én.
5: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
8: Háp, háp, háp, jönnek a kacsák. Hű, de éhes, hű, de szomjas ez a társaság.
5: Ritmusok,
4: amikre táncolni, bulizni is lehet.
9: Ógi, bugi, ógi, bugi.
5: Este nyugtató hangulatú zenék.
4: Pihenéshez. Elolváshoz.
10: Lippen a lepke, zizzen a nál.
4: Csukás Mese Rádió.
10: Lippen a targa, virágruhá.
4: Zenében is jó választás.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol?
2: A pocok a kesztyű nagy ujjában. A cinke

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi. Fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok bőröndbe, a cinke kézitáskába, a béka hátizsákba, a szarvasbogár sportszatyorba, és az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min? A

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

és az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot. Mit? A pocok valódi amerikai konzervlegyet, a cinke 4 üveg tengervíz,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kutya meg a szamár. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: A szamár megirigyelte a kutya jó módját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja. Neki meg csak a kóró, meg a füstje jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdaszom? Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár. Majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonfordált, két lábra állt, a farkát billegette, a lábát nyújtotta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, s a poroló pálcával kiverte. A szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicsérete. Itt a vége, fuss el véle!
0: A kutya meg a szamár című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Képzeld, mi történt.
4: Na?
3: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját, tökmag fagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
4: Ritka, mint a fehér holló.
3: Igen, ritka. De miért pont a fehér holló?
4: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Míg egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jól eső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne lálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő. Úgy látszik, itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a ronyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A ronyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő rá esett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a ronyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a záporeső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a ronyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? 4. nap újra fölcsapott vándorronyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Az új lenyomatokról. Ha azt mondom, hogy új lenyomat, akkor nektek biztosan most egy sok apró vonalból álló kép jut az eszetekbe. Nem is vesszük észre, hogy milyen sok helyen hagyjuk ott az új lenyomatunkat. Egy liftben, amikor megnyomjuk az emeletet jelző gombot, vagy az üvegpohár falán, amikor épp iszunk belőle. Azt viszont nem mindenki tudja, hogy miért is olyan fontos az új lenyomatunk. Én most elárulom nektek. Nincs két ugyanolyan emberi új lenyomat. Képzeljétek el, hogy mind a 10 ujjunknak különbözik a lenyomata. Így nem véletlen, hogy sok detektív történetében a rabló új lenyomata lesz az árulkodó bizonyíték, amit véletlenül ott felejtett a tett helyszínén. Napjainkban már vannak olyan országok, ahol az útlevél mellett már az új lenyomatodat is megnézik, vagy be is fotózzák. Ha meg szeretnéd nézni az új lenyomatod mintázatát, akkor azt legegyszerűbben úgy teheted meg, hogy befestékezed az egyik ujjad hegyét, majd rányomod egy papírra. Na, hogy tetszik? Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian. Miféle légy piszok izeg mozogott? Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya. Hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom. Tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangját, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta.

0: csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől, a majom elfordult, keresni kezdte a féldióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a féldióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a féldióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-adiknál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak különb állat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz meg, ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz, gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majomat, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvadt, amíg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most mondok nektek egy verset. Hallgassátok csak! Kányádi Sándor, jön az ősz. Jön immár az ismerős, széllábú, deres ősz. Sepreget, kotoráz, meg-megáll, lombot ráz. lombot ráz, diót ver.

0: krumplitás, szüretel, sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja a hosszú napokat.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglelhessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe. Rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglelhessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szórt maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér, méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha ezt a titokzatos tündért. Meg kéne leckésztetni úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve. Gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről. Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ezt nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves. Ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek! Én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mire volt a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából, a nevelő tündérből.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt, hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kis malac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
5: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
4: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg.
6: A kis malac alattomban oda tette egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát.
4: Ugyan, kedves kis malackám, eresz be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, eresz be a két első lábamat is.
6: A kismalac beeresztette a két első lábát is, de a farkasnak az sem volt elég.
4: Édes kedves kis malackám, eresz be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
6: A kismalac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején.
4: A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni.
6: Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kis malac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának. A farkasok.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak, Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíztáj ez, tág és szédítő, a kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, ekképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadám s a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt víg napocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom ezt szent varázsikét. Fű, fa, füt. Fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz, múltat s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely mint a pont kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen, mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat, képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Idet lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt, zsiráf teve, fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így a más cukra előtt. De a kevés is jobb, mint semmi se, az élet szép, csak bánni kell vele. S a félre billen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese, kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul még összeszámolom. Fű, fa, füst.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak Algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy Algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel így többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha óna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
2: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett.
1: Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király. Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt. Kivéve a Gyevi bírót. Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
3: Csárda ez? Atyafiak!
4: Ez bizony az?
3: Van-e benne fehér cipó?
1: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek, kakas teljes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
5: Áljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
1: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
5: Hé, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé.
1: A király azonban most már bosszúsan vont vállat.
5: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi.
1: Vigye el a markolám, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája. Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
5: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta felhangon.
1: Már pedig azt nem viszi, csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
5: Éjnye, kutya meg a mája,
1: csodálkozott el a király.
5: Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
1: A Gyevi bíró, lengette a füleit a dudaember.
5: Na szeretném én azt a jeles bírót látni. kacagott a király. Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a dudaember. Én vagyok a gyevi bíró.
2: Hát akkor Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá a király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kennek.
5: Hát úgy, gurul dübe a dudaember.
2: Úgy ám,
5: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az éget sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé! Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások.
1: Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papíros szedtek elő a tarisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürtriadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége, olvassa a kisebb deák. Kivéve a gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy gyeviben többé senki porciót ne fizessen,
0: kivéve a gyevi bírót.
1: Ezüstából aranykanála legyen,
0: kivéve a gyevi bírót.
1: 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást.
0: Kivéve a gyevi bírót,
1: mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez.
2: No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt?
1: Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél. Egy helikopterfalevélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fa kéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó. Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána. No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sün, sün, merre vagy? Nézd, én is sün vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sün már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-ho, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott, és belepottya. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanással megfordult Kip-kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyeteg? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-Top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-Top a barlangban, Kip-Kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-Kop! Kiáltotta Tip-Top. Tip-Top! Kurjantotta Kip-Kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-Kop. Jó. Suttogta Tip-Top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-Kop és Tip-Top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
0: Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes. Mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Poyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi. Nem hull semmi. Csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott. Előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Szia, Picúr! Hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia! Az iskolába!
2: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
1: Pompom legyintett.
2: Te legalább jársz, én meg mindjárt... Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
1: Picúr bólintott egyet lassan.
2: Nagyon lassan.
1: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
2: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
1: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
2: Várj, van itt valami.
1: Ez az, most megvagy. Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
1: Ez a világ leglustább fa levele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a fa levelet. Majd ráült, mint egy sapka.
1: És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
2: Haj, Pompom! Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a bánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
1: Hát igen, bólogatott Pompom. A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
2: Hogy semmi?
1: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
2: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
1: Ajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
2: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
1: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát...
2: Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki?
3: Hát a munkának.
2: De az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás?
3: A lomtalanítás.
1: Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás?
3: Nem, dehogy.
1: Nem ószereső, lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már?
3: Látom, hogy nem érted.
1: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt.
2: Picur félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen.
1: Pompom kicsit megsértődött.
3: Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj.
1: Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe.
3: Bár az igaz, hogy nem volt mindig. Vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal. Ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak, hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá!
1: El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikszakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se.
3: Hova csodába bújtak,
1: morogta,
3: mintha a föld nyelte volna el őket.
1: Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
3: Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó, haó!
1: De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
3: Álljatok meg, barátocskáim! bömbölt utánuk nyájas hangon.
2: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
3: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak.
1: Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
2: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
1: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkoztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt.
3: Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni.
1: És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított.
3: Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
2: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
1: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
2: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
1: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
1: Ásító szörnyeteg elszontyolodott. Fancsali képpel kérdezte.
2: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
3: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
1: Ásító szörnyeteg sápítozott, letottyant a fenekére.
2: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába, majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz.

0: Kis kocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
1: Úgy látom, van kedved a szakmához,
0: dicsérte meg hörpentő Dániel.
1: Tolhatod.
0: Ásító szörnyeteg ragyogó képpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
1: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
0: Ettől fogva hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk! Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott. Iskola után megvárhatlak? Picúr visszaintett a kapuból.
1: Megvárhatsz, de ne ásíts!
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett.

0: Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán, ahol Kedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kismanó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli. Tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
2: Micsoda?
0: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
2: Hát, még nem nagyon.
0: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
3: Csukás Mese Rádió.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. 8. rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: Misi Mókus, a fekete farkincás, engedetlen kis mókus, elszökött otthonról, elindult világgá. Sok kaland és megpróbáltatás után jutott el egy pálmafákkal tarkított meleg vidékre. Ezen a vidéken kereste az örökké termő fát és mókus rokonait. Alig jutott Misi Mókus egy kőhajításnyira, nagy rikoltozást hallott maga mögött. Misi Mókus, várj meg kérlek szépen! Visszafordult, és akkor látta, hogy Bumba, a majomlóhol utána lélekszakadva, végre nagy lihegve odaért hozzá. No mi az, Bumba? Kérdezte Misi. Csak nincs valami új vész az utamban, amitől óvni akarsz? Nincs, nincs, pihegte Bumba. Csupán veled szeretnék tartani. És ezt minek köszönhetem? Csodálkozott Misi. Annak, hogy látom, csodaügyes fickó vagy, mondta Bumba. Köszönöm az elismerést, de sietek, mert fontos az utam, magyarázta Misi, hanem áruld el, hogy téged mi kerget el hazúról. Hát, ha nem sejted, szívesen elmesélem, kezdte Bumba. Az én biztos állásom az volt, hogy az úton álljak és figyelmeztessem az utasokat, ha jön Krokó. De Krokó már nincs, te elpusztítottad, így az állásomnak is befellegzett. Aha, bólintott Misi megértően. Tehát, folytatta Bumba, ha megengeded, hozzád szegődöm, bízom rendkívüli képességeidben, melletted bizonyára én is boldogulok. Szívesen fogadlak utitársnak, hajtotta meg magát Misi. A két újdonsült utitárs együtt ment tovább. Merre is tartasz? Kíváncsiskodott Bumba. Misi elgondolkozva felelt. Ide fülej! Azért indultam el messzi hazámból, hogy megtaláljam azt a vidéket, ahol örökké termő fát találok. Nem hallottál még erről? Ó, hogy ne hallottam volna? Vágta rá mentem Bumba. Olyan fák, amelyeknek az egyik águk virágzik, a másik águkon már érik a gyümölcs, és a harmadikról éretten hullik lefelé. Ez az?
2: Ez az! Ez kell nekem, újjongott fel Misi. Tehát van ilyen fa?
1: Van, hát! Erősítette Bumba. De hol? Kérdezte mohó Misi. Itt a bökkenő, sóhajtott Bumba. Merre van, merre nincs, senki se tudja. Hirtelen a kobakjára csapott, azaz, ismerek egy bölcset, az talán eligazítana bennünket. Nos, sürgette Misi, hogy hívják azt a nagy bölcset? A neve, mondta Bumba földig hajolva, a papírra sokat ír. A nagy bölcs mindent tud, amit közönséges földi halandó nem tud. Tehát bizonyára azt is tudja, hol van az örökké termő fa.
2: Szép neve van, mondta Misi Mókus.
1: Messze lakik innét, azaz a papírra sokat ír?
2: Nem tudom, vallotta be Bumba.
1: Püff neki! Akkor hiába minden, mondta Misi Mókus. Hó, kiáltott fel Bumba. Van valaki, aki tudja, hol tartózkodik a papírra sokat ír a nagy bölcs.
2: Ki az?
1: Hirtatta Misi. Kacifánt, az okos elefánt. Ezen az úton haladva okvetlenül rátalálunk. Akkor induljunk már is, nógatta Misi Mókus.
2: Egy kis bibi még van, vakarta fejét Bumba.
1: Ajajaj, Bumba, kiáltott föl Misi Mókus, milyen bibi van még? Ó, csak az, felelt rá Bumba kicsit riadtan, hogy kacifánt az elefánt nagyon titoktartó.
2: Hosszú, keserves menetelés után írdatlan sötét őserdőhöz érkeztek. A fákon teménytelen madár, papagáj, kakadusereg csivitelt, már messziről a fülükbe harsanyt egy hatalmas torok éneke, akár csak a három öreg trombitát fújnának egyszerre, úgy vízhangzott tőle az őserdő. Mitagadás, Misi Mókus és Bumba kissé megilletődve és nagy tisztességtudással közeledett az elefánt színe elé. Végre észrevette őket az elefánt, és barátságosan rájuk bömbölt.
3: Mi szél fújt erre benneteket? Miért nem közeledtek és nyilatkoztok? Brrr, ha akartok tőlem valamit, tán csak nem félte? Brrr.
2: Bumba alázatos hajbókolással válaszolt kacifántnak. Ó, nagy kacifánt, nem akartunk zavarni addig, amíg gyönyörű dalodat világgá nem kürtölöd, és kecses táncodat el nem lejted.
3: Jól van, morogta a hízelgésre az elefánt. Látom, hogy jól nevelt és kitűnő modorú egyénekkel van dolgom. Ezek után halljam végre, mi járatban vagytok, kis majmok.
2: Én nem vagyok majom, csattant föl önérzetesen Misi Mókus.
3: Nem-e? Kezdett jókedvű nevetésbe kacifánt. Hát, mi vagy, ha nem majom?
2: Csak ő az, mutatott Bumbára Misi. Én nem.
3: Ejnye, már ne okoskodj, kedélyeskedett az elefánt. Hegyes a füled, hosszú a farkad, ugyan mi volnál, ha nem majom?
2: Én Mókus vagyok, rikkantott a Misi Mókus büszkén.
3: Ajjajjajjajjajj, kacagott az elefánt, az meg mi fánterem.
2: Misi Mókus, amilyen pici jószág volt, olyan nagy ingerültség fogta el kacifánt otromba gúnyolódásán, megfeledkezett óvatosságáról és tisztességtudásáról.
3: Mi fánterem a Mókus?
2: Az bizony olyan fán, amire egy elefánt föl nem ér az eszével, de még a hosszú ormányával sem. Bumba Misihez ugrott rémületében, hogy betapassza a száját.
3: Szerencsére kacifánt jó kedvében volt, mulattatta Misi Mókus visszavágása. Tovább kacagott és intett Bumbának. Hagyd csak a társadat, igaza van. Én egy kicsit nehezére lennék annak az ágnak, amire ő könnyen felkapaszkodik. Ormányomra mondom, karakán, kismajom ez.
2: Már mondtam, rikkantotta közben Misi, én nem tartozom a majmok fajtájához. Tegyen fel pápa szemet, ha nem látja a különbséget köztem és a társam között.
3: Ugyan, incselkedett az elefánt, majom vagy és kész.
2: Hát, fogadjunk, hogy nem vagyok majom. Akarsz 100 banánba fogadni velem?
3: Helyes. Sok banán nem érek el én sem a fán, ti meg ledobhatjátok nekem a legfelsőt is. Áll az alkú ormányomra, mondom.
2: Megfogtam már a te kacifántodat, súgta Bumbának Misi. Hogyan? Súgta vissza Bumba. Süss csak ide, majd megtudod. Aztán hangos szóval az elefánthoz fordult. Hoho, kedves kacifánt, fogadásunk eldöntésére pártatlan és bölcsbíróra van szükség.
3: És ki legyen az? Kérdezte az elefánt.
2: Hát az nem lehet más, mint a papírra sokat ír. A nagy bölcs, maga bizonyára ismeri őt.
3: Ó, hogy ne, szólt kacifánt, régi jó barátok vagyunk.
2: Akkor megbízhatik igazságos döntésében, mondta Misi. Vezessen bennünket mindjárt hozzá, és 100 banán üti az ormányát, ha nyert.
3: Helyes, egyezett bele kacifánt. Már is indulhatunk.
2: Kacifánt ormányával fölkapta két kis utasát, és nagy törtetve-csörtetve nekivágott az útnak a papírra sokat ír a nagy bölcs tartózkodási helye felé.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese 8. részét hallottátok.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
6: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Zeg Zoltán meséje nyomán, őszi mese. Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél. Mostanában nagyon szomorú volt. Hiába jött játszani hozzá a szellő, csak nem vidult fel. Miért nem hintázol velem? Kérdezte a szellőcske. Láttam, most mindig egy kis madárral beszélgetsz. Ugyan mennyivel mulatságosabb bőnállamnál? No, de találok én is más pajtást. A falevél erre sírva fakadt. Ne bánts, szellőcske, tudhatnád, mennyire szeretlek, és láthatod, hogy milyen szomorú lett a sorsom. Azelőtt reggelenként arany napsugárban fürödtem, és fecskesereg köszöntött vidám jó reggelt. Most se napsugár, se fecskék. Hová lettek? Miért hagytak el? Nézd az arcom, a nagy bánattól egészen megöregedtem. Már ráncos is. Az esőcseppek naphosszat elülhetnek benne. A szellő megsajnálta a falevelet. Megsimogatta, vigasztalta, de az zókogott, hogy leszakadt az ágról, és hult a föld felé. Nem baj, ha én már nem leszek, gondolta. Úgy sem ér már semmit az életem. De a szellő nem hagyta kis barátját. Szárnyára vette, és azt mondta. Oda viszlek, ahová akarod. Merre repüljünk? De a falevél bizony nem tudta. Éppen akkor egy kis madár szállt a fára. Csodálkozott, hogy nem találta ott a falevelet. Máskor már messziről integetett neki, alig várta, milyen híreket hoz. Ott van a kis madár, újongott a falevél, akivel beszélgetni láttál. Ő megígérte, hogy hírt hoz a fecskékről, talán már tudja is, merre kell utánuk menni. Oda repültek hát hozzá. A kismadár elmondta, hogy egyik pajtása látta, mikor a fecskék összegyűltek, s elhatározták, hogy itt hagyják ezt a vidéket, s elindulnak tengeren túlra. Azt beszélték, ott mindig aranyos napsugár ragyog. Menjünk utánuk! Könyörgött a falevél. A szellő nem kérette magát. Szálltak hegyen, völgyön, erdőkön, mezőkön, míg csak a tengerhez nem értek. Azon is átszálltak, mikor egy fecske suhant el mellettük. Rögtön észrevette a kis falevelet, aki több társával együtt olyan kedves házigazdája volt. Örömében gyorsan összehívta a fecskéket, de mire odaértek, a falevél már nagyon fáradt volt. A fecskék szépen rátették a csillogó tenger hátára. Ott himbálózott a ragyogó napsütésben. A fecskék énekeltek, a napsugár mosolygott, a szellő durusolt. Most már boldog vagyok, sóhajtotta a kis falevél, aztán álomba ringatta a tenger.
5: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi Manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a Manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A Manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház. Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi Manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a Manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
2: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
1: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
2: Megfájdul az ember feje, panaszkodott a szomszédnéni.
3: Hívni kell a szerelőket,
1: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
2: Lapi!
1: Sikkantott boldogan Fanni.
2: Hol a sipkád, Lapi?
1: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jérika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaréj Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Nekiláttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacak hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van! Gyerünk, igyekezzünk! Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legyecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, Ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska megliszte tőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
0: Csukásmeserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr.
0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni, és egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majompopót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra... vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál! Azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff. Mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és piff, paff, puff. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallatszik. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
3: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
2: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű. Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
3: majd adok én neked kaját, nesze! És tudod, kivel szórakozzál?
2: Mérgeskedett a majom azzal, piff, paff, puff. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
3: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
2: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
3: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
2: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyúgolyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
3: Hú, haver, ez szuper, a legjobb vidámpark.
2: Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyerálta, hogy a kis elefánt ormányával pá,
3: paf, kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
4: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
3: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majom hús a kedvencei közé tartozott.
4: Kis elefánt, menj meg!
3: Rikkantotta a majom rémületében.
4: Miért is?
3: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
4: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
3: A kis elefánt elvigyorodott és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
0: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
3: Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél.
0: Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
4: Egyik szem, szoszem,
3: vallotta be zavartan a hüllő.
0: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
4: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
3: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltasliszta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
5: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Petrolai Margit, a gyémántszőrű faparipa. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király meg egy királyné. Nem volt nekik csak egy szem inci-finci fiacskájuk. Akkorka, mint egy tökmag. Az Istennek sem akart nagyobbra nőni. De akármilyen inci-finci is volt, mégis ő parancsolt a birodalomban. Ha azt parancsolta,
7: most legyen este!
6: Hát este lett, akármilyen fényesen ragyogott is a nap az égen. Ha meg azt mondta,
7: legyen már reggel!
6: Kénytelen volt mindenki talpra ugrani, bár a kakas még egyet se kukorékolt. Mert ha nem... Hát csapott olyan zenebonát, hogy a ajtó ablak kifordult a sarkából. Szegény király meg csak fogta a két tenyere közt a fejét, és legszívesebben kiszaladt volna a világból. Az alattvalók is zúgolódtak, hogy így úgy mégse járja, hogy ez a kis tökmag így egrecéroztassa őket. Se éjjelre nyugovásuk, se nappalra maradásuk. No de hát csak maradt minden a régiben, mert a királyné azt mondta,
8: ez az egy szem gyermekem van, hadd legyen a kedve szerint. Azért királyfi, hogy parancsolgasson.
6: De azért megesett, hogy már ő maga is sokallotta, amit a kis herceg művelt, és így szólt király ő felségéhez.
8: Vidd el már sétálni ezt a gyereket, ne lábatlankodjék itt nekem. Legalább amíg elkészül az ebéd.
6: Jól van, felelte a király, kézen fogta fiacskáját, és elmentek sétálni. Szép tavasz idő volt, sütött a napocska. Szépen mendegéltek a tavaszi napsütésben, a király meg a kis királyfi. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egyszer csak egy játékbolthoz érnek.
8: Hely,
6: mi minden nem volt ott annak a boltnak a kirakatában. Babakocsi kisbabával, Foxy kutya szájkosárral, fehér medve bocsos túl, hajas baba ágyas túl, kis katona trombitával, négy kis nyuszi pántlikával, piros tollas papírcsákó, szívárvány szín selyemzászló, ugrókötél, búgócsiga és egy kényes, szép, sörényes gyémánt szőrű faparipa. Gyémánt volt a szőre, aranyos a nyerge, négy karcsú bokája, ezüst a kantárja. Rá is nyerített a tükörablak mögül a királyfiára. No, hát éppen ez volt a nagy baj okozója. Mert ahogy meglátta a kis királyfi a gyönyörű paripát, csak gyökeret vert ott a lába.
7: Nekem az a gyémántszőrű paripa kell!
6: Jelentette ki, és várta, hogy szokás szerint azonnal teljesül a kívánsága. Szegény király először úgy tett, mintha nem hallotta volna. Gyerünk most már hazafelé. Azóta kész van már a finom vasárnapi ebéd. De a királyfinak nem kellett se ebéd, se vacsora. Neki csak a gyémánt szőrű faparipa kellett. Hiába mondta a király, hogy ma vasárnap van zárva a bolt, pénze sincs rája elegendő, a királyfi nem tágított. Ha most rögtön meg nem kapja, égszakadás, földindulás. Sírt, ahogy a torkán kifért, toporzékolt, hogy már összecsődült a fél ország a nagy spektákulumra. Közben dél lett. 12 ágyúszó hirdette országnak, világnak, hogy asztalon a tyúkhúsleves. De hiába volt az asztalon, mert senki sem evett belőle. A királyfi egy percre sem hagyta abba a sírály zokogást, a király meg a királyné pedig egyre tették a szemrehányást egymásnak a nagy szerencsétlenségért. Mit volt mit tenni? A király másnap reggelre összehívta a minisztertanácsot és előadta, hogy pénzre van szüksége. 100 forint az ára a gyémánt szőrű paripának. A miniszterek ümmögtek, hümmögtek, hogy az bizony sok pénz, annyi talán nincs is az államkasszában. De a vége csak az lett, hogy a pénzügyminiszter földhöz csapta a cserépmalacot, szétgurult a sok 10 filléres, 20 filléres meg forintos, amit a nép adóba befizetett. A miniszterek meg szedegették fel a földről, ágy alól, asztal alól egy fényes cilinderkalapba. Délig tartott, amíg megolvasták a temérdek apró pénzt. Akkor aztán kiderült, hogy 1 forint híja a paripa árának. Újból neki láttak, kerestek, kutattak, kit érden ki hason, de csak nem sikerült többet előkeríteni. A királyfi meg az alatt ott ült a sarokban, sírt, rít, toporzékolt, hogy miért nem hozzák már azt a gyémántszőrű faparipát. Végül is a szolgálattevő inas nem tudta tovább hallgatni a nagy zenebonát, kivett 1 forintot a saját zsebéből, és bedobta a cilinderkalapba. No, ez volt a szerencse, mert már közeledett akkorra az este, s a fő-fő lovászmesternek ugyancsak igyekeznie kellett, hogy még zárás előtt odaérjen. Éppen le akarták már húzni a redőnyt, mikor odaért. Letette a pénzt a pultra, és vitte volna haza lóhalálában a gyémántszőrű faparipát, de a boltos megcsóválta a fejét. Nem oda, Buda! 100 forint a paripa, 100 a nyereg rajta! Mit csináljon most szegény fő-fő lovászmester? Hogy menjen vissza paripa nélkül? Hogyan álljon meg a királyfi színe előtt? Hát azért mégiscsak visszaballagott a királyi palotába. Elmondta, hogy mit mondott a boltos. A kis királyfi még akkor is ott ült a sarokban, duzzogva rá se nézett a finom káposztás kockára, amit éppen akkor tett elébe a királyné asszony. De mikor meghallotta, hogy járt a fő-fő lovászmester, újból rágyújtott a jaj keservesre, hogy a falból kipotyogtak a téglák. Abba se hagyta, csak amikor a kakas elsőt kukorékolt, akkor nyomta el az álom. A király meg a királyné sem aludt, egész éjjel veszekedtek. Te vagy az oka! Te kapattad el! Mondogatták egymásnak, amíg aztán úgy hajnaltájban mégis megegyeztek abban, hogy meg kell szerezni a paripát nyergestül. Másképp nem lesz békesség a birodalomban. Csak hogy pénz már nem volt több az államkasszában. Miből vegyék hát meg a gyémánt szőrű faparipát az aranynyereggel? Reggelig tanakodtak, honnan kéne pénzt szerezni, mert a király megmondta, hogy több adót már nem lehet kivetni a népre. Más nem maradt hátra. A pántos ládából elővették ő felsége féltve őrzött koronáját. A királyné jól megtörülgette, kifényesítette, becsomagolta szépen selyempapírba, és kisétált vele a piacra. Jöttek a népek csodájára a csodának, mert éppen heti piac volt aznap, de vevő az nehezen akadt rá. Kinek van annyi pénze? Egész álló nap ott üldögélt a királyné, alkudozott a vevőkkel, kergette a bámészkodókat. Már estére hajlott az idő, amikor arra vetődött egy kiszolgált katona. Megtetszett neki, pénze is volt valamennyi, kifizette egyből. Most már csak egy országot kell keríteni hozzá, mondogatta vidáman, mert örült a jó vásárnak és ment tovább fütyörészve. A királyné is sietett haza a pénzzel, szalajtotta tüstént a fő-fő lovászmestert. Már félig le volt húzva a redőny, amikor odaért. Csak négy kézláb tudott bemászni a boltba. Leszámolta a pénzt a pultra, és vitte is volna már lóhalálában a gyémántszőrű faparipát az aranyos nyereggel, de a boltos megint csak megcsóválta a fejét. Nem oda, Buda! 100 forint a paripa, 100 a nyereg rajta, megint 100 forint az ezüstös kantárja. Szegény főfő lovászmester most már a feleségét küldte a palotába. A királyfi éppen vacsoránál ült, könnyei belepotyogtak a krumpli levesbe. Ahogy meghallotta a hírt, félrelökte a tányért, kanalat, és szokása szerint ismét toporzékolni kezdett. Akkora bőgés csapott, hogy a szomszédos országokba is áthallatszott. Oda csődültek a népek a határra, úgy hallgatták az égtelen zenebonát. A király meg a királyné le se feküdt aznap. Hajnalig veszekedtek. S a drága, szép arany ezüst tányérokat vagdosták egymáshoz. Te vagy az oka! Te kényeztetted el! Kiabálták dühösen egymásnak, de a vége mégis az lett, hogy meg kell szerezni a gyémántszőrű faparipát az aranynyereggel, az ezüstkantárral, hogy végre nyugalom legyen az országban. Azám, csak hogy ahhoz nem érdek, pénz kell, és pénz az nem volt az egész birodalomban. A királyi koronát elkotyavetyélték a heti vásárban, egyéb nem is akadt a ház körül, amit pénzé tehetnének. Mire rájuk víratta reggel, mégis jutott valami az eszébe a királynak. Kiakasztott egy táblát a palota kapujára, s a táblára rápingálták nagybetűkkel: ez a ház eladó. Szép tornyos palota volt, húsvétra meszelték, pünkösdre vakolták, karácsonyra építették. Sokan megálltak előtte, silabizálták, mi van kiírva. Nézegették, bámészkodtak, de hát kinek van annyi pénze? Szerencsére valamikor déltájban arra vetődött egy fekete kéményseprő. Az ilyennek még a bőre alatt is pénz van. No, hát meglátta, megtetszett neki. Ki is fizette az árát papírpénzzel, apró pénzzel, arannyal, ezüsttel, rézzel. Futhatott is vele a fő-fő lovászmester, hogy idejében odaérjen a játékboltba. De hát éppen az volt a baj, hogy a nagy sietségében megbotlott és hasra esett, alig tudott elsántikálni a játékboltig. Már le is húzták a redőnyt, mire odaért.

0: épp a város szélén. Se oldala, se teteje, aludni jár a szél bele, de akinek nincsen egyéb, ott is megleli a helyét. Mit tehettek egyebet? Felrakták a retyemotyát egy taligára, és beköltöztek a város széli házba. A város széli gyerekek mind oda csődültek bámészkodni. Nagy volt az örömük, mert sohasem láttak még királyfit, csak képen. Alig lehetett hazakergetni őket. Mikor aztán magukra maradtak, a királyném megvetette az ágyat, és szépen lefeküdtek. Lefeküdtek, de egy jó darabig nem tudtak még elaludni. Sokáig nézte a király feje fölött a szép csillagoseget. Végül így szólt. Szerencse, hogy nem esik az eső.
1: Azzal nagyot ásított.
0: És el is aludt a sok izgalom után. A szél se fúj, hál' Istennek, felelte erre a királyné, mert neki sem jött álom a szemére, de aztán megfordult a másik oldalára, felsóhajtott, és szép csendesen elaludt ő is. A város is elcsendesedett lassan, lefeküdtek az adózó polgárok.
2: Fő, hogy megvan a gyémánt szőrű faparipa,
0: örvendeztek.
2: Legalább egyszer már kialhatjuk magunkat békességben.
0: Azzal ők is elaludtak szépen. Mire elment az utolsó villamos, csendes éjt akarta be a várost. Az egész nép az igazak álmát aludta. A kis királyfi is elaludt szépecskén, mert a sírásra jól esik az álom. Elaludt, álmodott. Álmában a város széli tarka réten lovacskázott.
2: Gyíte sárga, gyíte fakó, ostorpattok szaladaló, nem is egy ló, egész ménes, száz paripa kényes, fényes, szerte porzik a határban, szikrát szór a napsugárban, gyors futás a karcsulába, kóc madzakból a kantárja, sebesen fut, mint a szellő, gyémánt színű fűzfa vessző, cifra nyerek seker rája, ha nem hiszed, fuss utána!
3: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Mesenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugye miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beír, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő békácska.

0: Ha lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, és addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hey, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja, nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utálnak a palustája. Rá se nézett bizasz, de még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsújtottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak? Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hídpészszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
1: A Békapásztor című mesét hallottátok.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
5: Csukás meserádió.
6: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a róka meg a tatu. Történt egyszer, hogy a róka éhesen járta a vidéket, már hetek óta nem evett. Pedig igazán nagy földje volt az erdő határában, csak éppen lusta volt megművelni. Aztán egy nap a tatu éppen a róka földjén cambogott keresztül, élelmet keresett magának. Mikor a róka meglátta, odafutott hozzá, és mézes-mázas hangon megszólította.
1: Kedves barátom, rég láttalak, de talán nem véletlen, hogy pont ma jártál erre.
0: Tudnélik, a róka nem tartotta túl okos állatnak a tatut, gondolta, könnyen átveri, s majd a tatu fogja a földjét megművelni, de a termést ő fogja betakarítani.
1: Éppen vetni készülök, de el kéne egy segítőkéz, mondta róka. Alkut ajánlok neked, én adom a földet, te pedig a munkát, a termést pedig testvériesen elosztjuk, nyújtotta a mancsát a tatunak.
2: Rendben van, ha mind a kettőnk jól jár,
0: s a tatu belement az alkuba.
1: No, akkor idén a termés föld feletti része az enyém lesz, a többi pedig a tiéd, osztotta szét a róka.
0: És közben magában azt gondolta, jól becsaptam ezt az ostoba tatut, ő még csak nem is sejti, hiszen a termés a föld felett szokott lenni, így most nekem fog jutni mind, dörzsölte a tenyerét. A tatu pedig már másnap munkához látott, krumplit ültetett. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a termés lassan megérett a leszedésre.
1: S a tatu milyen jól járt, hisz a krumpli termése a föld alatt érik, s a föld felett csak a növény szára is levelei vannak.
0: Nagyon bosszantotta a rókát, milyen szerencsétlenül járt. Hát legközelebb azt ajánlotta a tatunak, hogy az övé lesz, ami a föld alatt van, a tatujé pedig a föld feletti rész. Így most neki jut a termés. A tatu ismét belement az egyességbe, ám most búzával vetette be a földet. Nem sokára eljött az aratás ideje, ám megint a kapzsi róka húzta a rövidebbet.
1: Ugyanis a búzamag termése bizony magasan a föld felett van, s azt a tatu mind megkaparintotta. A rókának pedig nem maradt más, mint a búza föld alatt lévő gyökere.
0: Miután gyökereken és gumókon élt egész évben, a róka elhatározta, hogy többé nem hagyja, hogy a tatu becsapja, és tavasszal újabb alkut ajánlott neki.
1: Kedves barátom, mivel eddig mindig neked jutott a termés, egyszer igazán én is megérdemelném. Legyen hát most az enyém a föld alatti és feletti rész is, kérte nyájasan a róka.
2: No, jól van, mondta a tatu. Idén csak a középső részt takarítom be, a többit pedig meghagyom neked.
0: S azzal kezet fogtak. A tatu pedig ismét szorgosan dolgozott a róka földjén, hogy nyáron legyen mit leszedni, ha megérett a termés. Ezen a tavaszon, hosszú sorokban kukoricákat nevelgetett. Nem sokára eljött a nyár, s a kukorica betakarításának az ideje. A róka is segíteni akart a munkában, hisz már alig várta, hogy végre egyszer ő is bőséges terméssel térjen haza. Ám a kukorica termése, a kukorica cső rajta a szemekkel, éppen a növény szárának közepén nő, s így a róka ismét pórul járt, nem maradt neki más, csak a gyökerek és a hajtás. Így esett, hogy a tatu túljárt a kapzsi róka eszén, s az 3 éven át nem evett mást, mint gyökereket és leveleket, és az összes termés a tatu élet. A róka pedig megtanulta, hogy a szorgalomnak meg lesz a jutalma, s következő nyáron
2: már ő maga aratta le a termést.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás István. Tóbiás, az esernyő. Jött egy felhőszakadás, futott Tóbiás. De jó, itt egy ernyő volt. De az éppen zárva volt. Mit tegyek? Elázok nagyon. Legyen ernyő a kalapom. Jött egy ember, csuromvizes. Ernyőm alá, gyere siess. Jön egy kutya, jön egy macska. Ernyő alatt marakodna. Béküljetek, szólt Tóbiás. Nincs ugatás, nincs nyávogás. Jön egy mama gyermekével. Gyertek, itt sok ember fér el. Jön egy postás nagy táskával. Gyere, ne játszanád hával. Jön két veréb csiripelve. Gyertek, itt a veréb helye. Jön egy ember kalitkával. Gyere ide a madárral. Arra üget egy lovacska. Gyere, gyere, ne légy csacska. Ám, kik ernyő alatt vannak, így dohognak, tiltakoznak. Minek ide egy ázott ló? A ló nem ernyő alá való. Elnye, mondta Tóbiás. Mi ez a nagy mormogás? Dühösen otthagyta őket, mormogókat, dörmögőket. Hatalmassá felnővé, átváltozott ernyővé. Gyere ide, szólt a lónak, a boldogan nyihogónak. Mind-mind oda tolongnak, és kitúrják a lovat. Nesze, itt a régi, te, ló, egy lónak még ez is túl jó. Tóbiás inti a lovat, ne búsulj, kisütött a nap.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abba a pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. ugyanhonnét láttad? Felmásztam az old tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az old tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait.
4: Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne, elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed.
3: Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öcsének, hogy mégse üresebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szunyukkáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, és nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra, tényleg olyan derék ember, ahogy mondják. S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, és elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Odalopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az álom. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint a még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga. S másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsen, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fióka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
2: Szó sem lehet róla,
1: szólt a csigabiga nagy komolyan.
2: Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
1: S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
2: Jó álmokat!
1: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
2: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
1: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
2: Bocsáss meg, kedves mókus,
1: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek. És továbbálltam.
2: Erdő fölött szálltam,
1: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és Len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
2: Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg.
1: A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
2: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba. Jobb odabent, mint idekint. Nézd csak fel az égre. Látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
1: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál.
2: A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres! De az eső mégis rám talált, Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejű.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendőmondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangya forradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellő se lebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé, ahogy a legelő földre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megisvert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöldolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagybecsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám.
0: Apuka, mit mond a kis béka?
2: Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke,
0: maradj panka, ide be!
2: Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszky. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és Pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére Pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz! Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg Fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg Fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját Fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen Fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén Fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá Fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, Fúj! Deréklegény vagy te is, Fúj! Azután pedig Fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Kedves gyerekek, most Mikola Péter Borcsa, a Mi kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya. Immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk. Én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikola Péter, Borcsa, a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik. Vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy beleférte a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolnivalóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Amilyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Legugolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lasszont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani, bocsa, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi, de legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóvával lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen. De el nem mondd apáéknak, mert aki kotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád, csukd be a szemed és a szád.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok. Csukás Mese Rádió.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás mese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás mese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!